Jó reggelt kívánunk! Szerda van és június 24-e. Egy nappal vagyunk egyébként Szlovéniában, ugye az állami ünnep előtt, de erről akkor majd később egy kicsit többet, meg majd akkor ugye főleg holnap. Nagyon reggelt kívánunk, és akkor ki is a reggeli csapat, hát nézzük meg. Na az eléket amúgy Király Boglárka válogatta az önök számára, Kucsak Filip a hangtechnikus, a híreket pedig nem más, mint Faris Doris fogja majd szerkeszteni. Úgyhogy jó reggelt kívánunk! Már is érkezik az Ebony and Ivory, ez is egy régi klasszikus, Paul McCartney, Stevie Wonder jönnek, utána pedig jövünk is vissza.

Na még egyszer akkor jó reggelt. És hát ugye voltak mérkőzések a VB-n. Méghozzá következő eredmények születtek. Portugália, Üzbegisztán 5-0. Cristiano Ronaldo kétszer betalált. És hogy ez miért érdekes? Ugyanis egy, sőt kettő rekordot állított föl az első góljával mindjárt. Ugyanis ő volt az, illetve ő az az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt lőtt, tehát ez csak neki sikerült eddig. Aztán a másik csúcs pedig az ugye, hogy most már ő egyedül az, aki a legtöbb gólt lőtte Portugália számára VB-ken. Egyébként pedig az Anglia-Gána egy antimérkőzés 0-0-ra végződött, tehát ott nem volt gól, de nagyon esemény sem. Panama-Horvátország 0-1 lett a végeredmény. Ugye horvátoknak megvan a győzelmük, és megvan egy új csúcs, ugyanis Luka Modric a 200. mérkőzését játszotta a horvát válogatottban. A Kolumbia-Kongó mérkőzés pedig jelenleg még tart, 80 perc telt el a mérkőzésből, Kolumbia vezet jelenleg 1-0-ra. Mi pedig Darabokban hever a szívem című dallal folytatjuk, azaz jön Beri.

Na, ahogy említettük, a Luka Modric 200. válogatott mérkőzésen Horvátország ugye 1-0-ra verte Panamát, és így már biztosan nem juthat tovább a csoportba, mármint ugye Panama. Sokat pedig elmond a találkozóról az is, hogy a FIFA értékelése szerint a panamai Cristian Martínez lett a meccs embere, tehát nem volt azért az egy nagyon látványos mérkőzés. Még mondjuk ugye az angolok mérkőzése sem, és hát ugye azt is akkor ezzel kapcsolatban lehet tudni, az első mérkőzésen ugye Angol-Horvátország aztán az egyik legjobb mérkőzés volt eddig, na most egyik csapat sem tudott nagyon bizonyítani. Minden esetre Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa és Lionel Messi. Na ez az a négy játékos, akiknek 200 vagy annál több mérkőzésük van a nemzeti válogatottban. Tehát egy eléggé exkluzív klubhoz csatlakozott Luka Modric. Mi pedig Varga Ferivel megyünk tovább, utána pedig névnapot köszöntünk.

Június 24-e van tehát, ez szerda, és a mai dátumon Iván névnapot ünneplünk. Az Iván pedig a régi magyar Jovános Ivános alakjából származik, illetve János névnek szláv formájából. Héber, görög, latin, orosz, magyar eredetű név. Jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes. Tehát, kedves Ivánok, boldog névnapot kívánunk. Egyébként pedig még vannak, akik ünnepelhetnek. Ezek pedig a Beáták, a Jánosok és a Leventék. Úgyhogy mindenki, aki ma névnapot ünnepel, boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk.

5 perc múlva 6 óra lesz, és 6-kor pedig, ugye? Várjuk majd önöket még hozzá információkkal, hogyha számítunk a figyelmükre, addig meg jó reggelt!

0: Időjárás.
1: Jó reggelt kívánok, tehát szerda van, és június 24-e, jöjjenek az információk, nézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk. És hát egyébként először egy figyelmeztetéssel indítunk, méghozzá narancssárgával, ez Szlovéniára van kiadva, elsősorban ugye a síkságokra is, mert hát ugye azért a hétvégén még növekedni fog majd a meleg terhelés, a hőség terhelés, de egészen addig is, hiszen magas hőmérsékletekre kell majd készülni, számítani. Na de nézzük akkor most az előrejelzést részletesen. És hát elmondhatjuk a mai nappal kapcsolatban, hogy többnyire azért derült napos időjárásunk lesz, ugye, és hát ugye melegre, hőségre is készülni kell majd. Időnként némi kis gomoly felhőzet azért megjelenhet majd az égbolton. Viszont nem lehet teljesen kizárni azt, hogy esetleg egy zápor vagy zivatar kialakul. Amúgy a hőmérséklet ország szerte nagyjából 29 és 32 fok közt alakul, majd a tenger melléken ugye 34 fok is lehetséges. Csütörtökön is túlnyomóan derült napos időjárásra kell készülni, pénteken és szombaton pedig továbbra is ugye derült lesz az égbolt, na holnap még némi kis komoly felhőzet lehet, de pénteken és szombaton szinte felhő sem lesz az égen, és hát ugye meleg lesz, eléggé magas hőmérsékletekre kell majd számítani, hétvégén már ugye ilyen 35-36 fokra is készülni kell. No, viszont azért ma sem lesz túl hűvös, ami azt illeti, ma is ilyen 30-31 fok körül értékre kell készülni itt Muravidéken. Holnap hajnalban 19 fok lesz, aztán a délután pedig ismételten 31 fokra lehet majd számítani, és akkor úgy szépen lassan emelkedik majd a hőmérséklet. Mi pedig nézzük akkor azt, hogy milyen hőmérsékletek vannak jelenleg országszerte. Na, Krány 20 fokos, Triglav-Kedericen ott enyhe kis eső van, 9 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 21 fok van, Maribor 22 fokos, Muraszombat 20, Ptuj úgy szintén 20. Celjében 19 fokot mérnek, Koper 25 fokos, Goricskon 22 fok van, Lendván 20 fokot mérünk, és Portoros jelenleg 23 fokos. No, az előrejelzés Magyarországra. Nézzük akkor azt is, illetve hogy mit mondanak a meteorológusok. Na, a következőt. Ma általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északi a szél a középső táj a kivételével időnként megélénkül. Délutára 30 és 36 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 19-29 fok közé csökken a hőmérséklet. Zala és Vasvár megyére pedig derült égbolt várható 32 fokos csúcsértékkel. Holnap, vagyis csütörtökön, túlnyomóan derült napos idő várható csapadék nélkül. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad. Legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között várható. Na, holnap hajnalban Vasvár megye és Zalavár megye fölött is derült lesz az égbolt. Zalára 15, Vasvár megyére 17 fok várható. Majd a délután mindkét vármegye fölött derült égbolt, 34 fokos csúcsértékre lehet készülni. Pénteken túlnyomóan derült napos, száraz idő ígérkezik, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. És hát a hőmérsékletek ugye délután akár 32 és 38 fok között alakulhatnak. Tehát ugye ezzel a Vasvár megye itt is 35-36 fok körül értékekre lehet majd számítani már, illetve pénteken. Természetesen szombaton is, mert akkor és derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék sem lesz, és ugye magas hőmérsékletek. 35-36 fokra kell majd számítani a hétvégén, erre akkor lehet már akár most is készülni. Nézzük a hőmérsékleteket Magyarország szerte jelenleg akkor, hogy alakulnak. Hát így. Véges Csabán 16 fok van, Budapest 22, Debrecen 20, Győr 17, Pécs úgy szintén 17, Sármelék 19, Siófok 24, Szeged 22, Szolnok 21, Szombathely 20, Lenti 16, 19 fokban Keszthelyen, 18 pedig Nagykarizsán. Mi pedig akkor nézzük, hogy mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidéken szerencsére nincs fennakadás a forgalomban, csupán ugye van egy munkálata a muravidéki autópályán, pince határátkelő és a hosszú falus elágazó közt, ott kicsit ugye azért lassú haladásra kell készülni. Na a távolabbra tartóknak a Steyr autópályán akadozik a forgalom Domžalénél, Ljubljana irányában, illetve kamionok torlottak fel a Gorenskonyi autópályán a Karavanka alagút előtt, Ausztria irányában, körülbelül 1 kilométer hosszú a kamionsor, arra akik tartanak, tehát akkor óvatosan. Mindenkinek pedig szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk. 6 óra 6 perc a pontos idő.
0: Indul a mandula!

Alig néhány napja tört ránk az igazi hőség, de Zalában már is 69 településen kellett vízkorlátozást bevezetni, írja a Zalahír lap szerdai, tehát mai lapszába. Mi áll a háttérben? Veszélyben vannak-e a zalai vízbázisok? Mi várható a következő napokban? A lap munkatársa, a Moffer András, az Észak-Zalai Víz és Csatorna Műzért elnök vezérigazgatóját kérdezte a témában, de az újságból kiderül az is, hogy mely településeken okozza a legnagyobb gondot jelenleg a vízhiány. A megyei napi lap beszámol a zalaegerszegi 3B Hungária Kft. Szakmai díjairól és fejlesztési elképzeléseiről, a Kölcsey Gimnázium diákjai és tanárai által elnyert elismerésekről, valamint a Tóth-Szent Mártonban szombaton lezajlott futballünnepről is, melynek középpontjában a falun futballcsapata, az FC Napred állt. Abban az alkalommal, hogy az együttes 20 évvel ezelőtt megnyerte Zala első osztályú bajnokságát. Na ez és még sok minden más a zalai lap mai lapszámában. Mi pedig jó olvasást kívánunk hozzá!

Adaló 21 perc, pontosan de jó reggelt. Szerda van, június 24-e, és van egy információnk az autósok számára. Ez pedig akkor a következő, ugyanis a rendőrség bejelentette, hogy ma Jutomár körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét. Ugye másodt is betartják a szabályokat, és akkor ebből a szempontból nem lesz majd gond. Nálunk pedig most jön egy zene, méghozzá a Kicsinál, Ale Tóth Antival.

Ez egy Takács Tamás a háttérben, hamarosan pedig az 5 perc múlva fél hét lesz, fél hétkor pedig várjuk Önöket reggeli terepjáróval, és benne két téma.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Következik tehát akkor a reggeli terepjára, ahogy említettük, két témával, nézzük akkor már is az elsőt. A nyári szezon kezdete előtt, amely megnövekedett forgalmat és hosszabb, gyakoribb közlekedési dugókat jelent az utakon, a Hozzunk Létre Mentősávot projekt partnerei figyelemfelkeltő eseményt szerveztek. Ennek célja a hazai és külföldi autósok tudatosságának növelése az autópályán kialakult forgalmi dugók esetén való helyes viselkedésre. A helyszínen önkéntesek, tűzoltók és mentők hívták fel a figyelmet a veszélyre, és speciális címkével ellátott vizes palackokat, szórólapokat és biztonságos vezetésre vonatkozó ajánlásokat osztottak ki. Szabó Márk összefoglalója.
3: Če smo še pet let nazaj ugotavljali, da so spremembe ob zastojih prepočasne, naši pozivi pa prepogosto preslišani.
4: Öt éve még keveset értek a felhívásaink. Öt éve még keveset értek a felhívásaink, és elmaradt az eredmény a dugókat.

0: csökkantak jelentősen. És minden halott vagy súlyosan sérült mögött ott van mintegy 100 ember, család, rokonok, barátok. A közlekedés biztonság helyzete érezhetően romlik, hisz idén már 40-en váltak a szlovén utak áldozatává. Tavaly ilyenkor még csak 24 volt ez a szám. 80 közülük az autópályákon vesztették életüket, míg a tavalyi év júniusának közepéig nem is volt ilyen típusú halálos esetünk.
1: Sasa Jeusnika Fol, a közlekedésbiztonsági ügynökség igazgatója.
2: Habár egyre biztonságosabbak az autók, a felelősség mégis minket vezetőket terhel az utakon. A vezetési kultúra lassan változik, de mint a mentősáv kialakításának jó példája bizonyítja, lehetséges a pozitív változás. Újra ismételjük, hogy a mentősáv életmentő, hiszen minden másodperc számít. Ma egy ismeretlent menthetünk meg ennek segítségével, holnap lehet, hogy egy szerettünknek lesz rá szüksége.
3: Mókával egybekötött ballagási rendezvényt tartottak hétfőn délután a Dobrnaki Katica Bogár óvodában. A 9 nagycsoportos intett búcsút annak az intézménynek, amely számtalan öleléssel, bajkos játékkal és tudással ajándékozta meg őket. A leendő iskolásoktól az óvónök nevében Varga Edit, az óvoda vezetője köszönt el. Néhány kedves szóval Marian Kardinál Dobrnak község polgármestere is megörvendeztette a búcsúzó nemzedéket. A ballagásról Szüge Krisztina készített riportot.
4: A macskának megírvába, azzal megy az iskolába.
5: Az idén 9 kisiskolás megy el a Dobrnaki Katica Bogár óvodából. 3 kislány, 6 fiú, és ez egy nagyon élénk, egészséges, mosolygós, aktív generáció volt, és ők is már nagyon várják az iskolát. Örülnek neki, mindig mosolyogtak, remélem, hogy tovább is a mosoly az arcukon megmarad, és kíséri őket a szerencse az iskolapadban is.
6: Szólt a búcsúzó ovisokról Varga Edit, a Dobranaki Katica Bogár óvoda vezetője. Halljuk, mit meséltek nekünk a ballagó nagycsoportosok. Elsőként egy 6 éves lányt hallanak. A neve?
7: Aurora.
6: Hova mentek ti majdnem sokára?
7: Iskolába.
6: És várod már azt, hogy iskolás leszel?
7: Igen.
6: Mi mindent fogsz majd az iskolába vinni? Először is kell egy...
7: táska.
6: És mi kerül majd abba a táskába?
7: Könyv, még iroda.
6: Jó volt neked az óvodában is?
7: Ja.
6: Mit szerettél itt legjobban csinálni?
7: Rajzolni. Jászom Zsánuka, Starsom 6, Solo. Tam, Ucsilimusze.
6: A 6 éves Jean-Luc elmondta, hogy ő is iskolás lesz. Tanulnak majd matekot, lesz testnevelés, zene és tanítás. Oscar szintén 6 éves. Ő már tudja, hogy az iskola egy kicsit más lesz, mint az ovi volt, hiszen ott az iskolapadban kell majd ülni és tanulni. Szeptemberben hány új óvodást köszönhetnek majd Dobranakon?
5: Most 33-an voltunk, szeptemberben pedig 30-an leszünk. Örülünk minden kis új pajtásnak.

Na ez volt akkor a reggeli terápiára, és ugye ezeket a témákat teljes terjedelemben megtalálják a honlapunkon, azt nem felejtsék el. Ebben már pont esint, tehát ott bármikor meg lehet hallgatni, illetve más műsorokat is, más terápiárókat is, úgyhogy mindenképp böngészszék a honlapunkat is. Most pedig egy kis zenével folytatjuk, itt lesz a U2, Ordinary Love, megjön Tóth Vera is a Mindennapra jár.

No, a kolumbiai válogatott is befejezte a mérkőzését, 1-0-ra legyőzte a kongói DK csapatát. Ezzel ugye a legjobb 32 közé jutott, és a csoport elsőséghez elég számára döntetlent játszani a portugálok ellen. A Kolumbiának ugye 6 pontja van, a portugáloknak 4. No, a K csoport második meccs, ugye Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt, ahogy már említettük, Cristiano Ronaldo is kétszer betalált, és ugye az első góljával már megszerezte azt a címet, hogy Portugália legsikeresebb VB góllövője, és egyben ő az első játékos, akinek sikerült, hogy 6 világbajnokságon is gólt lőtt. Na, az utolsó körben a 6 pontos dél-amerikai együttes, tehát ugye Kolumbia, a 4 ponttal álló Portugáliával fog majd meccselni, míg az 1 pontos afrikai gárda, tehát ugye Kongó, történet első pontszerzésére hajtó újonc ázsiai csapattal találkozik majd, vagyis Üzbegisztánnal, és hát azért még sok minden lehet, még akár ugye a portugálok is búcsúzhatnak, tehát akár az is benne van a pakliban, de hát valószínűleg akkor majd ugye győzelemre fognak hajtani Kolumbia ellen. Nálunk pedig akkor most érkezik a Hiperkarma és a Vonatok délnek.

Na egyébként ma 5 óra 1 perckor kelt a nap, 20:51 perckor pedig, ugye, majd lenyugszik ezzel. Nagyjából egy perccel már rövidebb a nap, ugyanis már megvolt ugye a napforduló, viszont Szent Iván napja, nyári napforduló ünnepe, az pedig akkor ma van, és erről azért majd még szólni fogunk, illetve következő órában pedig ugye várjuk majd önöket, hiszen belelapozunk az évforduló naptárba is, de még előtte itt lesz majd velünk Faris Doris, és pontban 7 órakor jönnek a friss hírek, úgyhogy számítunk a figyelmükre.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Hét órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A nemzeti ünnep előestjén, amelyen a legfontosabb függetlenségi dokumentumok elfogadására emlékezünk, a parlament mindkét háza ünnepi ülést tart. A parlament ünnepi ülésére ma 20 órakor kerül sor, az ünnepi szónok pedig Zorán Stevanović, az országgyűlés elnöke lesz. A szlovén himnuszt a parlamenti kvórum kórusa énekli, a programot pedig Veronika Sternád énekesnő gazdagítja, Blaž Ausenik zongora művész kíséretében. Az ülésen részt vesz többek között Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök, Janez Jansa miniszterelnök és Marko Lotrics az államtanács elnöke is. A zászlósok is jelen lesznek az ülésen. Ezt megelőzően az államtanács is ünnepi ülést tart 16 órakor. Zorán Stevanović és Natasha Pirc-Muszár is megerősítette részvételét az ülésen. Körülbelül 256 ezer iskolás számára ma ér véget a tanítás a bizonyítványok kiosztásával, majd kezdődik a leghosszabb iskolai szünet, és számos szünidői tevékenységben vehetnek részt a fiatalok. Intézmények és egyesületek változatos programokat kínálnak, többek között sporttáborokat, workshopokat és nyelvtanulást. A szünidő alatt gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Az Oktatási Minisztérium szerint körülbelül 190 ezer általános iskolás tanuló és mintegy 88 ezer középiskolás várja a nyári szünetet. Június 15-én 21.562 kilencedikes fejezte be a tanévet, és május 22-én a középiskola utolsó évfolyamaiban tanuló diákok is megkapták a bizonyítványokat. A 2026-27-es tanévre 26.051 betöltetlen hely van az új diákok beiratkozására a középiskolákban. Eddig 23.683 hely foglalt. A beiratkozást 65 iskolára korlátozzák. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentett be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12 óra 30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben is. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott ma Kanada ellen kezdi a Nemzetek Ligája második tornát. A Stožice sportcsarnokban rendezendő összecsapás 20 óra 30 perckor veszi kezdetét. Vasárnapig Bulgária, Brazília és Olaszország lesz Fabio Soli védenceinek ellenfele.
1: Időjárás.
2: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben napos időre van kilátás, időnként megnövekvő felhőzettel. Nyugaton helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 32 fok között alakul. Az Adrián 34 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a Steyr-sztráda forgalma Drámje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban.

Westként a Jar és a Sodomi Júria verziójában hallhattuk a dalt, amit egyébként ugye számos együttes fájdalmazott, többek között ugye a Metallica és a Tillizi, ugye tőlük is ismerhetjük. Mi pedig belelapozunk az évforduló naptárba, és hát ma ugye Szent Iván napja van, a nyári napforduló ünnepe, erről akkor majd még a mai nap délelőtt folyamán azért szó lesz. Viszont most először megemlítjük azt, hogy június 24-e van ugye, és ez az év 175. napja, tehát 190 nap maradt még ebből az évből. És akkor az események, amelyek a mai naphoz fűzhetők. 1692-ben például ezen a napon Jamaikán létrehozták Kingston városát. 1717-ben pedig Londonban ezen a napon megalapították a szabad kőművességet, illetve hát ugye az első ilyen lodzsukat, ahogy azt ők nevezik ezen a napon, tehát 1717-ben. 1812-ben Napóleon Bonaparte megtámadta Oroszországot. Ilyen is volt. 1991-ben pedig a szlovén akkori országgyűlés elfogadta, hogy hogy is fog kinézni a szlovén zászló és a címer. Tehát 1991-ben ugye. Na és még azért voltak események. Például 1905-ben ezen a napon született Boris Kalin, szlovén szobrászművészről van szó. A szlovén festő Slavko Pengo pedig 1908-ban született. Szintén a mai naphoz fűzhető, hogy megszületett a szlovén film rendező Janez Lapine 1967-ben. A szlovén kosárlabdázó Sandi Csabolár pedig 1986-ban született. Megszületett Vittorio Storaról, a származású Oscar-díjas operatőr. Ő 86 éve született. Na 640 éve pedig megszületett Kapisztrán Szent János, italiai hitszónok, inkvizítor, a magyar keresztes sereg toborzója. 1386-ban született. És egy márka is megszületett ezen a dátumon 1910-ben, tehát 116 évvel ezelőtt, és ez nem más, mint az Alfa Romeo, tehát 116 évvel ezelőtt született meg az Alfa Romeo márka. Claude Chabrol francia filmrendező, színész, forgatókönyvíró, a francia új hullám egyik elindítója, 96 éve született. És megszületett Helena Vondráčková, cseh énekesnő, színésznő, 79 évvel ezelőtt. Tolcsvai László, zeneszerző, előadóművész, 76 éve született. Révész Sándor, Emerton díjas énekes, a Generál és a Piramis együttesek énekese, 73 éve született. Menzel Gábor, a Bonanza Banza együttes tagja pedig 55 éve született, 1961. június 24-én. Úgyhogy akkor jöjjön is a Bonanza Banza, itt van tőlük az Induljon a Banzáj című dal, utána pedig jövünk még vissza.

Vencel Tamás, vagy Vencel Gábor, a Bonanza együttes, Bonanza Banzai együttesnek a tagja, ugye ezen a napon született. Na, ezen a napon született Lionel Messi és argentin labdarúgó, és hát ugye ő 39 éves. Ma 1987-ben született, június 24-én. És ezen a napon, tehát június 24-én történt az is, amikor elhunyt Lucrezia Borgia, Itália hercegnő, akit méregkeverőnek tartottak. 507 évvel ezelőtt hunyt el. Na, az olasz-francia csapatok súlyos vereséget mértek az osztrákokra a véres Solferinoi ütközetben. 1859-ben volt, 167 évvel ezelőtt. Brassai Sámuel nyelvész, filozófus, természettudós 129 évvel ezelőtt hunyt el. És június 24-i esemény, amikor megszületett Juan Manuel Fangio, argentin autóversenyző, a Forma 1 ötszörös világbajnoka. Fangio 115 éve született. No és ezen a napon megszületett Jeff Beck, brit rockgitáros zeneszerző, 82 évvel ezelőtt, 1944-ben. 78 éve pedig az Egyesült Államok meghirdette az Európai Újjáépítési Programot, mely Marshall segély néven vált ismerté. 1948. június 24-én hirdették meg. Felbontották a Balkánpaktumot, mely a feleket háború esetén kölcsönös segítségnyújtásra kötelezte. Azt 1960-ban, tehát 66 évvel ezelőtt bontották fel. És a mai dátumon történt az is, amikor földkörüli pályára állt az első szovjet katonai űrállomás, a Szaljut 3, 52 évvel ezelőtt. Örkény István, kosudias író, gyógyszerész, magyar groteszk próza megteremtője, 47 évvel ezelőtt hunyt el, 1979-ben. Honpál színész, akit mondjuk a Csárdás királynőből ismerhetünk, Kerekes Fenkót alakította, 42 évvel ezelőtt hunyt el. És ezen a napon történt az is, amikor először jelent meg a Bild Zeitung nevű konzervatív német bulvárlap, 74 évvel ezelőtt, tehát 1952-ben. Richard Sven Gruspe, Rammstein zenekar egyik alapító és szólogitárosa, 59 éve született. És van még egy születésnapunk a mai napra, ugyanis megszületett Mike Fleetwood, illetve Fleetwood, angol dobos, a Fleetwood Mac együttes tagjáról van szó. Ő 84 éve született, 1942-ben tehát. Na hát akkor jöjjön is a Fleetwood Mac, tőlük majd a Little Lies című dalt fogjuk hallani, mi pedig fél nyolckor várjuk Önöket információkkal.

0: MMR. Hogy jó legyen a reggel. Időjárás.
1: Na jöjjenek akkor az információk, és hát nézzük akkor, hogy milyen is lesz az időjárásunk. És hát ugye Moravidékre már hajnalban is említettük, most is elmondjuk, hogy azért többnyire derült napos időjárásunk lesz, viszont még is gomoly felhők majd képződhetnek az égbolton, attól függetlenül ugye meleg lesz, és hát arra is kell készülni, nem csak ma, hanem a következő napokban is. Egyébként már a holnapra citromsárga riasztás van, méghozzá ugye a hőség miatt, aztán narancssárga méghozzá a hétvégére, ugyanis hétvégén akár 35-36 fokokat is lehet majd mérni, tehát egyre melegebb lesz majd. Na de nézzük akkor.

0: napsütés, és hát ugye hőség, ahogy azt említettük, 35-36 fokra kell majd számítani, tehát ha hétvégére terveznek programot, akkor azt mindenképp úgy tervezzék, hogy árnyékos helyen legyen, az akkor a biztos. Egyébként Muravidéken holnap is derült napra készülhetünk, hajnalban még 19 fok körül lesz a hőmérséklet, aztán délután már 31 fokra lehet majd számítani. De nézzük akkor a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. És hát Krány 21 fokos. Tiglath-Kedericán most 10 fokot mutatnak a hőmérőket, ugye volt egy kisebb zápor még hajnalban. Ljubljanában 21 fok van, Maribor is 21 fokos, ott is egy kis zápor van, éppen kialakuló van. Muraszombat 22 fokos, Ptuj úgy szintén 22, Celjében 21 fok van, Koper 25 fokos, Goricskon 22 fokot mérnek, Lendván 19 fok van, Portoros pedig 23 fokos. Magyarországon pedig akkor a következő időjárásra kell készülni az előrejelzéshez szerint. Méghozzá ezt mondják a meteorológusok, hogy általában derült vagy gyengén felhős, napos időre van ma kilátás. De a középső ország részben továbbra is több komoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északi a szél a középső tájak kivételével időnként megélénkül. Délutára 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 19-29 fok közé csökken a hőmérséklet. Zala és Vasvár megye fölött derült lesz az égbolt, 32 fokra kell készülni. Csütörtökön, tehát holnap túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. Legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Holnap hajnalban Zala vármegye 15-16 fok várható és derült égbolt, miközben Vasvár megyére 17 fokot jósolnak, de ugyanúgy derült égboltot. Na aztán akkor délután viszont már ismételten derült égbolt és 34 fok várható mindkét vármegyében. Pénteken túlnyomóan derült, napos, száraz időig érkezik, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérséklet lesz, tehát úgymond még az sem lesz. Aztán pedig a hőmérsékletek délután derült égbolt mellett Magyarországon is 35-36 fok körül alakulnak majd. Hát igen, ott is azért ugye hőség lesz. Mint ahogy a szombaton is, szintén ugye mindenütt szinte derült égre kell készülni, és Zala, valamint Vasvár megye környékén is 36 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete, és ez így lesz akkor ugye vasárnap is. Tehát egyre melegebb lesz. Erre akkor számítsunk, erre mindenképp készüljünk. Jelenleg Békéscsabán 22 fok van, Budapest 24 fokos, Debrecen 23, Győr 20, Pécs 22, Sámmelék 21, Siófok 26, Szeged 21, Szolnok, Szombathely 24, Lenti 19, Keszthely 23, Nagykanizsa pedig 22 fokos jelenleg. Mi pedig akkor megnézzük azt is, hogy jelenleg mi a helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéken komolyabb fennakadások, nagyobb torlódások nincsenek a forgalomban, a rendőrség pedig Ljutomer körzetében méri gyakrabban az autók sebességet. Na, a távolabbra tartóknak pedig Steiner autópályán, Drámlje, ott Szlovenszke-Konyice irányában akadozik a forgalom, tehát dugó alakult ki, mint ahogy dugó alakult ki Körtinánál is, Ljubljana irányában. A tenger melléki autópályán is akadozik a forgalom Vörtnikától Ljubljana irányában, illetve Posztolynánál Koper irányában. Meg persze reggeli munkakezdés van, úgyhogy Ljubljana környékén, vagyis a ljubljanai körgyűrű ismételten leállt szinte minden irányból. Mi pedig mindenkinek akkor szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

Nagy a Szent Iván a napja, az év egyik legrégebbi és legkülönlegesebb ünnep, amely egyszerre kapcsolódik a keresztény hagyományhoz és a régi népszokásokhoz. És hát ugye Szent Iván napját június 24-én ünnepeljük, és valójában ilyen keresztelő Szent János születésnapjához kapcsolódik. Az Iván a név, a János név régi magyar, szláv eredetű változata, így alakult ki ugye a magyar elnevezés. No, régen ezt tartották a nyár csúcspontjának, a napforduló ünnepének. Már a csillagászati nyári napforduló néhány nappal korábban van, a népi hagyományban Szent Iván napjához kötődött a leghosszabb nappalok időszaka. A legismertebb hagyománya a Szent Iváni tűzugrás. Falvakban a nagy mágiákat gyújtottak, amelyet fiatalok és szerelmes párok átugrottak. A hit szerint ez a szerencsét, egészséget és termékenységet hozott. Szent Iván éjszakát különleges, varázslatos időnek tartották, úgy hitték ilyenkor a gyógynövények ereje is nagyobb, ezért sok helyen ezen az estén gyűjtötték a gyógyfüveket. A lányok régen különféle jóslásokat is végeztek, virágkoszorút fontak, vízre tették vagy a tűz körül táncoltak, hogy megtudják, mit hoz a szerelem és a következő év. No, nem csak a mi környékünkön, hanem ünneplik ez például Svédországban, Finnországban, Spanyolországban és több szláv országban is nagy ünnep kapcsolódik hozzá. Tábortüzekkel, éjszakai programokkal, közösségi eseményekkel. A népi mondás szerint Szent Iván után egy kakas, szóval rövidebbek a nappalok. Vagyis innentől ugye lassan, szinte észrevétlenül rövidülni kezdenek a nappalok. Hát ugye rövidült már nagyjából majdnem egy perccel a nap, mert ugye egy perccel később kelt fel, de hát azért még néhány hétnek el kell azért telnie, hogy tényleg észrevegyük azt, hogy rövidülnek a napok. Viszont nem kell annyit várni, hogy meghallgatjuk Vastag Csabát, mert ő már is jön, és a Már tudom című dala.

Na, az idei Kresznik díjat, amit a Delo Media vállalat ítél oda, az előző év legjobb szlovén regényének Ajda Bracsics nyerte a Kresznicsovje című regényével. A díját adott idén először nem a megszokott helyszínen, hanem a Svicári előtt rendezték meg. A zsűri szerint Bracsics első regénye több szinten működő, összetett történet, ami a bűntudat, a természet és a túlélés témáit járja körül. Kiemelték a mű rétegzett elbeszélésmódját, a pszichológiai, környezeti és misztikus elemek összefonódását, valamint a kifejezetten költői nyelvezetet, amely különleges hangulatot ad a regénynek. A könyv a Lud Literatura kiadónál jelent meg. Az idei Mlado Pero, tehát fiatal toll elismeréseket Julia Lukovnyák író és Eva Ule kritikus kapta meg. Mi pedig természetesen gratulálunk nekik. 7 óra 51 perc lesz mindjárt, a pontos idő szerda van, június 24-e. Egy kis zenével folytatjuk, majd pontban 8 órakor jön Faris Doris, és jönnek a friss hírek.

az is lehet, hogy az eső. Nevetek, de bennem sokat szar az idő. Előfordul, hogyha nincs bajom és valami fáj. Esik a hó, az is lehet, hogy az eső.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Nyolc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Ziegler-Kral mezőgazdasági miniszter az uniós mezőgazdasági miniszterek első luxemburgi találkozóján a tagállamok rugalmasságát szorgalmazta a közös agrárpolitikai intézkedések 2028-2034 közötti időszakban történő végrehajtásában. A miniszterek vitájában Ziegler-Kral üdvözölte a javaslatok egyértelműbb tételét és a világosabb szabályokban elért előrelépést, miközben az EU-n belüli egyenlő versenyfeltételeket biztosítják. Hangsúlyozta, hogy az uniónak rugalmasságot kell biztosítania a tagállamok számára az intézkedések végrehajtásában, miközben fenntartja a közös célokat. Átadott egy levelet is az illetékes európai biztosnak, Christoph Hansennek, amelyben Szlovénia az európai mezőgazdasági tartalék alapból kér segítséget a gazdálkodók támogatására a közelmúltbeli viharok után. Az új uniós migrációs és menekültügyi paktum következetes végrehajtását sürgette tegnap Davor Božinović horvát és Franci Matos szlovén belügyminiszter Mária Goricában, hangsúlyozva, hogy az illegális határátlépések visszaszorításához biometrikus nyilvántartásra és hatékonyabb visszaküldési eljárásokra van szükség. Matos fontos előírásnak nevezte, hogy az unió külső határát jogszerűtlenül átlépőket biometrikus adatokkal regisztrálják, adataikat pedig rögzítsék az Eurodac rendszerben. Ez megakadályozhatja az identitás megváltoztatását, valamint azt, hogy az érintettek más országot jelöljenek meg érkezési helyként. A két miniszter eredményesnek nevezte a horvát és a szlovén rendőrség együttműködését, és megállapodott abban, hogy a vegyes járőrök továbbra is részt vesznek a külső schengeni határ ellenőrzésében. Szlovéniában idén 40%-kal több, Horvátországban viszont mintegy 30%-kal kevesebb illegális határátlépést regisztráltak, mint az előző évben. Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében, ezért 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zala Víz ZRT elnök vezérigazgatója. Arnhofer András elmondta, a 29 településen mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás, de főként Zalacsány és Kehida-Kustány esetében a nyaraló övezeteket is. Ezen a területen 9 tározója van a közműcégnek, ebből 2 már szinte teljesen kiürült, ezért a magasabban fekvő területeken érezhető leginkább a vízhiány. A cégvezető úgy fogalmazott, több mint 40 éves szakmai tapasztalata alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra, mert Zala az egyik legcsapadékosabb megye, idén azonban komoly aszály sújtotta. A talajvízszint jelentősen csökkent az egész térségben, miközben az emberek hatalmas mennyiséget használnak fel öntözésre az ivóvízhálózatból. Sport. 6 mérkőzésen 6 győzelemmel az Európa Ligában a szlovén női röplabda válogatott már biztosította szereplését a 2028-as Európa Bajnokságon, írta a Röplabda Szövetség. Az EB-n a férfi csapat is szerepel. Az Európai Röplabda Szövetség szerint a torna egyik vendéglátója Montenegró lesz.
1: Időjárás.
2: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben napos időre van kilátás, időnként megnövekvő felhőzettel. Nyugaton helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 32 fok között alakul. Az Adrián 34 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
2: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt akadozik a Steyr-sztráda forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban.

Ez volt tehát akkor a hét zeneszáma, amit ugye hallhattunk. 8:19 perc, a pontos idő szerda van, június 24-e, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió. Zenéjünk meg egyet, érkezik Zorán és a Boldog Idő, aztán jövünk is vissza.

Nagy, a két forduló már lement a VB csoport köréből, és most kezd izgalmassá válni a helyzet. Egyébként az új 48 csapatos rendszer miatt nem csak az első kettő, hanem ugye a 12 csoportból a 8 legjobb harmadik helyezett is tovább jut. Emiatt ugye még sok helyen nyitott a verseny, és még lehet akkor matekozni is, ha valaki szeret. Viszont vannak olyan, akik már biztos tovább jutók, ezek például Argentína, ugye? Vagy a franciák, a németek, az USA válogatott, és a Mexikó is. Tehát két házigazda már biztos tovább jutott, Kanada pedig majd még csatlakozhat. Hát egyébként vannak, akik már ugye meg is nyerték a csoportjukat. Ilyenek például ugye a németek, vagy pedig ugye az amerikaiak is. No, néhány válogatott viszont két kör után már matematikailag sem érhet oda a legjobb 32 közé, ezek pedig Haiti, Törökország, Tunézia, Jordán és Panama válogatottja. A torna egyik nagy meglepetése amúgy Kanada, hiszen 6-0-ra kiütötték ugye Katárt, és nagyon közel kerültek a csoport elsőséghez, meg is lehet nekik hamarosan. Hollandia és Japán is érdekes párosítás, ugye? A csoportban legszórakoztatóbb csoport talán valamilyen formában, mert ott azért potyognak a gólok, ugye a hollandok 5-1-re verték Svédországot, a japánok 4-0-ra Tunéziát, ez is ilyen érdekesség. No, a házigazda, az USA csapat először 2010 óta, hogy megnyerte a VB csoportját is. És ugye új szabály is van, idén egymás elleni eredmény számít előbb, és csak utána a gólkülönbség, ez ugye módosítás, emiatt már két forduló után néhány csoportban azért eldőltek a fontos helyek. És hát mire kell még majd figyelni, hogy kik csúsznak be a legjobb harmadikként, ugye itt lesz majd akkor a legnagyobb a matekozás. Több csoportban már az sem mindegy, ki lesz az első, mert ugye akár az ág másik oldalára kerülhetnek, és akkor olyan ellenfelek jönnek szembe. Itt is majd megy akkor a matek. És hát a nagyok közül néhány helyen várható pihentetés, mert ugye már tovább jutok, vagy biztos elsők, és akkor ott akár meglepetések is születhetnek majd a harmadik fordulóban. Minden esetre van azért még néhány érdekesség ezen a VB-n, ezekről is majd szólni fogunk, de előtte zenélünk, jön a kis csillag, meg itt lesz a Shepard, és utána akkor jövünk majd vissza.

első játékos, aki 6 különböző világbajnokságon gólt szerzett. 2006, 2010, 14, 18, 22 és most 2026-ban. És ugyanis Üzbegisztán ellen szerezte kevés ezen a VB-n 2 gólt, de ugye az első volt az, ami akkor megvolt a rekord részére is, és hát ilyet még előtte senki nem csinált. Egyébként 230 válogatott meccsnél, és 144 válogatott gólnál tart. Miközben ugye Luka Modric meg tegnap megjátszott, illetve mégis ma, mert éjjel egykor kezdődött a mérkőzés, mi időnk szerint játszotta a 200. válogatott mérkőzését, és a Panama elleni VB meccs volt az. És hát ezzel ugye egy nagyon szűk elitklub tagja lett, 4 vannak csak ott, mellette meg például Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi. Apropó Lionel Messi, minden idők legeredményesebb VB góllövője most már. Sokáig ugye a rekordot Miroslav Klose tartotta 16 góllal, Messi ezen a VB-n előbb beérte, majd meg is előzte, jelenleg 18 VB gólnál tart. Ráadásul ő lett az első férfi játékos, aki 6 világbajnokságon pályára lépett, és ő a legtöbb VB mérkőzés is. Na de, meg volt neki ugye a 6 világbajnokságra lépő mérkőzés Messinek, aztán jött utána Cristiano Ronaldo is. Apropó Cristiano Ronaldo és Lionel Messi. Mostani torna történelmi abból a szempontból, és nagyon valószínűleg utoljára látjuk egyszerre Messit és Ronaldot világbajnokságon, és közben ugye mindketten döntögetik továbbra is a rekordokat. Kylian Mbappé is eléggé jól beindult, és hát fiatal, már ami a BB-ket is illeti, és már közelít az örök ranglistán Lionel Messi felé, már ami ugye a gólokat illeti. Többen már azt számolgatják, hogyha esetleg még egy vagy két BB-t végigjátszik, akár Messi rekordját is megtámadhatja. Persze az akkor ugye hozni kell majd a gólokat is. Na, a legtöbb gól egyetlen VB-n továbbra is Jos Fontaine neve mellett áll, ő 13 gólt szerzett 1958-ban, és hát ugye ez azóta is érintetlen. Na hát idén ugye több mérkőzés is van, akár ezt is még el lehet érni, hát néhányan azért ugye beindultak. Messi például ugye már 5 gólnál jár, de ott van még a Mbappé is, vagy például Erling Haaland is ugye 4 góllal, úgyhogy azért még lesznek azért valószínűleg itt rekord döntések ezen a VB-n. Nálunk pedig lesz most zene, jön a 30Y, meg itt lesz Rácz Gergő.

0: Azokat a gyáva mondják.
1: Hey! Sikereken csak pislogtok, aki gólt lő bántjátok, sárgultok, az egészet fel sem fogjátok, hát nem vagytok akkora géniuszok, amit magatokról gondoltok, csak sok, felsőbbrendűs külő sznob. Hey!

0: gyönyörű mondatokra, ha azokat a gyáva mondja.
1: 1953. június 24-én született Budapesten Révész Sándor, tehát ugye egy fennharmadik születésnapját ünnepli. Legtöbben ugye a piramis legendás frontembereként ismerik, de előtte a generál énekese volt, mert 18 évesen országos ismerettséget szerzett. Beceneve egyébként Kölyök. A generál időszakában ragadt rá, mert a zenekarban ő volt a legfiatalabb, és különösen energikus színpadi jelenségnek is számított. De a generál 1972-ben megnyerte a Ki mit tud vetélkedőt, ezzel országos ismerté váltak. Zenekar olyan slágereket adott, mint a Csönges be hozzám, jó barát vagy a Kérdés. 1975-ben csatlakozott a Piramishoz, mármint ugye Révész Sándor, és ezzel gyakorlatilag elindult az egyik legnagyobb magyar rock őrület. A zenekar koncertjén tömegek jelentek meg, a korszak egyik legnagyobb tini bálványa lett. Olyan dalok kötődnek hozzá, mint ha volna Két életem, a Száj fel magasra, vagy később Szólóban, ha nem tudtam, hogy így fáj. 1981-ben váratlanul kilépett a Piramisból, külföldön dolgozott, majd a 80-as évek közepén tért vissza Magyarországra és szóló karrierbe kezdett. 1992-ben Emerton díjat kapott, később pedig állami kitüntetésekkel is elismerték munkásságát. 2022-ben sztrókon esett át, de rehabilitáció után újra közönség elé állt, és azóta is kapcsolatban maradt a zenével és a rajongóival. Révész Sándor neve máig egyet jelent a magyar rock egyik legkarizmatikusabb korszakával, a generál és a piramis dalai pedig több generáció számára maradtak meghatározó emlékek. Hát jöjjön is akkor egy ilyen, itt a Piramis és a Száj fel magasra.

Hogy a mai nap kapcsán azért mindenképp meg kell említeni azt is, hogy a mai nappal Szlovéniában hivatalosan is véget ér a tanév. Mintegy 256 ezer általános és középiskolás diák veszi át bizonyítványát, majd megkezdődik a több mint két hónapos nyári szünet. Az iskolák legközelebb ugye majd szeptember 1-én nyitják meg újra kapuikat. A nyári szünet alatt országszerte számos program várja a gyerekeket, sporttáborok, oktatási foglalkozások, nyári iskolák, kirándulások és táborok közül lehet választani. Ugye itt Uravidéken is. A ljubljanai várban például tematikus gyermekfoglalkozásokat is szerveznek, majd a játékos formában ismerkedhetnek meg a résztvevők a vár legendájával és a középkori élettel. De ugye lesz még számos más rendezvény, és meg ahogy említettük, ugye itt Uravidéken is. Na egyébként az idei tanévben körülbelül 190 ezer általános iskolás és 88 ezer középiskolás tanult Szlovéniában. A 9-esek már június 15-én, az érettségiző középiskolások pedig május 22-én fejezték be a tanévet. Többiek pedig akkor ma csatlakoznak. A 2026-2027-es tanév középiskolai beiratkozására 26.051 férőhelyet hirdettek meg, miközben 23.683 jelentkező van. 65 iskolában várható létszámkorlátozás. Az általános iskolát idén 21.562 9-es fejezte be. Akik nem teljesítették sikeresen az évet, számukra már zajlanak, vagy hamarosan kezdődnek a javító vizsgák, pótvizsgák. Az általános iskolások számára június 26-a és július 9-e között, a középiskolásoknak pedig június 29-től. Úgyhogy akkor a tanulóknak mindenképp jó bizonyítványokat, amelyeket ma ugye átvesznek, majd pedig akkor jó pihenést, hiszen következik a nyári szünet. Nálunk pedig következik Rúzsa Magdi. Nem vagyok jó neked.

8:52 perc, olyan pontos idő, szerda van, június 24-én, és Rózsa Magdit hallhattuk. Na, hogy ezen a napon említettük, hogy megszületett Kapisztrán Szent János, hitelői hitszónok, inkvizítor, a magyar keresztes sereg toborzója. Hát ugye a neve latinul Johannes de Capistrano, olaszul Giovanni de Capestrano. A zsidóüldözések fanatikus előmozdítójaként is ismert lett. A Római Katolikus Egyház, a tábori lelkészek és a Magyarországi Katonai Ordinariátus védőszentjének is tekintik egyben. Egyébként tehát Kapisztrán Szent János 640 éve született. Egyébként pedig, ahogy már a nagyban említettük, Iván napja van, Szent Iván napja, ugye a nyári napforduló ünnepe is egyben. Mi pedig 10 évvel folytatjuk, majd hamarosan, pontban 9 órakor, ugye friss hírekkel Faris Doristól, majd friss című műsorral a következő órában.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kilenc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tone Kaiser külügyminiszter életműdíjat a diplomáciában elért legmagasabb kitüntetést adta át Dimitri Rupelnek. Rupel az ország történetének leghosszabb ideje hivatalban lévő külügyminisztere volt, 13 évig volt hivatalban, és részt vett Szlovénia nemzetközi elismerésében is. A miniszter hangsúlyozta, hogy Rupel pályafutását áthatotta az a tudat, hogy a diplomácia nem csak az érdekképviselet, hanem a konszenzus keresés és a hidak építésének művészete is. Köszönő beszédében Rupel felidézte Szlovénia függetlenségének időjét, amikor szerinte az államiság nem háborút, hanem védekezést és mindenek előtt nemzetközi elismerést igényelt. A 10 napos háború befejezését a szlovén diplomácia kezdetének és a szlovén nemzeti érdekek nemzetközi elismerése első jelének nevezte Dimitri Rupel. Tegnap újabb kormányalakítási egyeztetések kezdődtek a román elnöki hivatalban, miután a bukaresti parlament hétfőn éjjel elutasította az Adrian Vestea miniszterelnök jelölt által javasolt kormány beiktatását. Nikus Ordán államfő politikai súlyok sorrendjében konzultál a parlamenti pártokkal a kormányválság lehetséges megoldásáról. Közösségi oldalán az elnök azt írta, azt kéri a pártoktól, hogy térjenek vissza a párbeszédhez és észszerű magatartáshoz, és kössenek megállapodást a parlamenti többség kialakításáról. Dán szerint Romániának kormányra van szüksége, de a nyugatbarát irányvonal megőrzése továbbra is egyértelmű feltétel. Kelemen Hunor azt javasolta az államfőnek, hogy fordítsa meg a sorrendet és ne adjon kormányalakítási megbízatást egy következő kormányfőjelöltnek, amíg a nyugatbarát pártok között nem születik megállapodás arról a parlamenti többségről, amely a kormányt adná. Támogatásban részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a bányakatasztrófa sújtotta székelyföldi Parajd község, miután az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottsága tegnap 14,3 millió eurót szavazott meg Románia számára a tavalyi árvízkárok enyhítésére, közölte Vince Lóránt EP képviselő. Az RMDS politikusa rámutatott, hogy a tegnap jóváhagyott határozatban kiemelten szerepel a parajdi sóbányát és a Koront patak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár. Hozzátette, az EP plénumában várhatóan júliusban döntenek a bizottsági előterjesztés támogatásáról, a kifizetés ezután indulhat el. Vince Lóránt hangsúlyozta, hogy a Hargita megyei község lakói már egy éve várnak a hírre. Mint közölte, RMDS-es kollégái segítségével már egy éve javasolta a bukaresti kormánynak, hogy minél hamarabb nyújtsa be az EU-s támogatási kérelmet. Sport. A horvát labdarúgó válogatott egy kiélezett 1-0-ás győzelemmel életben tartotta reményeit a világbajnokság kieséses szakaszába jutásra. A horvátok a kanadai Torontóban a csoportkör második mérkőzésén legyőzték Panamát, amelynek már elméleti esélye sincs arra, hogy kijusson az észak-amerikai torna második részére. Horvátországnak 3 pontja van, és Gánával csap össze a legjobb 32 csapat közé jutásért.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben napos időre van kilátás, időnként megnövekvő felhőzettel. Nyugaton helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 32 fok között alakul. Az Adrián 34 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt akadozik a Steyr stráda forgalma, Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és hoztam egy olyan dalt, ami akár lehetne a sebezhetőség himnusza is, hiszen a Naked című dal egyszerre fájdalmas és felszabadító. Kenny Grace visszatért egy érzelmileg nyers, mégis táncolható slágerrel, amelyben a szerelem utolsó pillanatait csupaszítja le a hallgató előtt. Meghozta a nyarat Kenny Grace legújabb Naked című dalával is. A habkönnyű drum and bass alap azonban egy sokkal mélyebb hangvételű szöveggel párosul. Az előadó dalszerző egy szerelem végső napjairól énekel, amiben már csak az egyik fél érzi a lángot. Két éve annak, hogy a Strangers meghódította a világot, az énekesnő dala több mint 1 milliárd streamnél jár, azóta pedig slágert slágerre halmoz. A könnyen befogadható ütemek és a szövegeiben kiteljesedő őszinte érzések pedig szintén hozzátesznek az osztatlan sikeréhez. Ez pedig még jobban tetőzi a saját emberi kiállása is. A megjelenés egy szerelmi szenvedés mutat be az egyik fél szemszögéből, mármint a Naked dal kapcsán, mintha az illető fejében lévő gondolatokat látnánk, aki a kételyeken túl egy idő után már mindent megtenne azért, hogy a másik fél viszonozza az ő érzéseit. A 2022-ben feltűnt énekesnő a közönségnek már korábban is megmutatta ennek a Naked dalnak egy részletét, és akkor úgy beszélt róla a TikTok felületén, hogy a valaha volt legrosszabb érzést zenésítette meg. A brit producer és szerző remekül ötvözi a popzenét az elektronikus elemekkel, néha teljesen felrúgva a műfaji határokat, persze a hallgatóság legnagyobb örömére. A végeredmény pedig minden esetben olyan, amit szívesen hallunk rádióban és bulikban egyaránt. Úgyhogy érkezem most Kenny Grace és a legújabb slenger a Naked.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na, ez volt tehát akkor a friss, amit ugye hallhattunk, és a frisst lehet majd hallani délután is, amikor megismételjük. 3:42 környékén. 9 óra 21 perc a pontos idő, szerda van, június 24-e, Szlovéniában ugye holnap állami ünnep, erről ne feledkezzünk meg, úgyhogy ha valaki esetleg például boltba indul, akkor ne lepődjön meg, ha ma sokkal több vásárlóval találkozik ott, mert ugye ünnepnap lesz holnap, zárva a boltok, és akkor ilyenkor sokan elmennek bevásárolni, mert hát ugye egy nap nem lesz majd bolt. Egy kis zenével folytatjuk, ha tehetik, maradjanak velünk, jó rádiózást!

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
1: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
3: Tehát ugye tudakozó is, ha van kérdésük, akkor itt a lehetőség arra, hogy hívjanak. Sőt, bármikor van lehetőség, mert üzenetrögzítőt lehet hívni, tehát 0-tól 24 óráig, és a hét bármelyik napján. A telefonszám pedig, mármint az üzenetrögzítői külföldről 00386 59 09 77 12. Ha pedig Szlovéniában lenne esetleg kérdésük, akkor ugye 059 09 77 12. Ez az üzenetrögzítő száma, ott akkor hagyhatnak üzenetet, illetve kérdést, és akkor utána járunk a válaszoknak. De ha úgy gondolják, akár el is küldhetik e-mailben mmr@rtvszlo.si, az e-mail címünk. Most pedig megyünk tovább, jön Mester Tamás, meg itt lesz a Republik.

9 óra 39 perc a pontos idő, és ugye említettük, hogy holnap államiság napja van, és ugye munkaszüneti nap Szlovéniában, és hát lesz lendváros központi községi ünnepség. Ez pedig ugye a mai napon lesz még hozzá 19 órakor, Lendvár Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán. Ünnepi beszédet mond Igor Bauchan, a Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere. Kultúrműsorban pedig az Eroszi énekes együttes lép fel. Az államiság napja alkalmából a szabadtéri színpadon Balett a csillagok alatt című balettkoncert kerül bemutatásra. A Baltek 2026 országos verseny díjazottjainak és a budapesti

Táncművészet Egyetem fiatal balett táncosainak előadásában. Ugye hagyományos rendezvénynek mondható ez is, központi ünnepség, községi központi ünnepség, államiság napja alkalmából, tehát ma rendvány színház és hangversenyterem, szabadtéri színpad, és 19 órakor kezdődik a rendezvény, ajánljuk is a figyelmükbe. Miami Sound Machine meg Szűcs Judit jönnek.

Nagy Szücs Judit volt ez, akit hallhattunk az imént, mi pedig most elmondjuk azt, hogy milyen témák jelentkeznek majd a terepjáróban délután 15 órakor, mert két téma biztos, hogy várja önöket. Az egyik. A magas hőmérséklet, a kánikula, a meteorológusok előrejelzése szerint június végéig nem enyhül. Ezért fontos betartani azon javallatokat, amelyek megőrzik az ember egészségét. Cigán Szilvia két összeállítást készített. Azokról a panaszokról, amelyekkel a lakosság szembesül, másrészt állatorvos javallatait közvetíti azért, hogy kedvenceink és haszonállataink se szenvedjenek a hőségtől. Tehát ez a két téma, és akkor lesz még egy harmadik, így lesz akkor teljes a kör. Európai hőkupola idején egyre többen keresik a felfrissülést a vízpartok mellett. Ilyenkor pedig nem csak a hőség, hanem a víz maga is rejthet veszélyeket. Erről pedig akkor majd Szabó Márk szól, hogy mire figyeljünk. Tehát mindenképp a hőségi kánikula lesz a középpontban, a terepjáróban délután 15 órakor, akkor is számítunk a figyelmükre. Most meg számít a figyelmükre Olá Gergő, mert jön a Törki a csendből.

Na, a foci VB-nek ugye kétharmadán túl vagyunk, és 35 csapatnak van még miért izgulni, viszont ahogy már említettük, van néhány csapat, akik már ott vannak, 32 közt, ugye Mexikó, Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Norvégia, Argentina és Kolumbia. Többi 35 csapat sorsa az utolsó fordulóban dől el, mivel az, hogy a legjobb 32 között kikivel játszik, nagyban befolyásolja, hogy mely csoportokból jutnak tovább a harmadik helyezettek. A 12 csoport harmadikból ugye csak 4 esik ki, 8 legjobb mehet az egyenes kieséses szakaszba. Egy-két dolgot már azért lehet tudni, hogy például az argentinok csoportgyőztesként a Spanyolország, Uruguay, Zöldfoki-szigetek, Szaúd-Arábia alkotta H-csoport másodikjával találkoznak majd, aki még bárki lehet egyébként ebből a négyesből, ugye. A németek csoportgyőztesként az AD csoportok egyikének harmadikjával találkozhatnak, ez ugye akár lehet Csehország, Skócia vagy Paraguay is, ha úgy alakul. Az USA csoportgyőztesként a B, E, F vagy I csoport harmadikjával játszik, itt is már akkor ugye látszik, hogy különböző kombinációk vannak, meg hát még rengeteg azért a matek, erről majd akkor még lehet később is beszélni. Viszont felhívjuk a figyelmet arra, hogy hamarosan hírek, következő órában pedig jelentkeznek majd a történetek az archívumból is. Számítunk a figyelmükre, jó rádiózást!

0: belefér.
1: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: Tízórai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A nemzeti ünnep előestjén, amelyen a legfontosabb függetlenségi dokumentumok elfogadására emlékezünk, a parlament mindkét háza ünnepi ülést tart. A parlament ünnepi ülésére ma 20 órakor kerül sor, az ünnepi szónok pedig Zorán Stevanovics, az országgyűlés elnöke lesz. A szlovén himnuszt a parlamenti kvórum kórusa énekli, a programot pedig Veronika Sternád énekesnő gazdagítja, Blázs Auszenik zongora művész kíséretében. Az ülésen részt vesz többek között Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök, Janez Jánsa miniszterelnök és Marko Lotrics az államtanács elnöke. A zászlósok is jelen lesznek az ülésen. Ezt megelőzően az államtanács is ünnepi ülést tart 16 órakor. Zorán Stevanovics és Natasha Pirc-Muszár is megerősítette részvételét az ülésen. Körülbelül 256 ezer iskolás számára ma ér véget a tanítás a bizonyítványok kiosztásával. Majd kezdődik a leghosszabb iskolai szünet, és számos szünidői tevékenységben vehetnek részt a fiatalok. Intézmények és egyesületek változatos programokat kínálnak, többek között sporttáborokat, workshopokat és nyelvtanulást is. A szünidő alatt a gyermekfelügyeletet is biztosítják. Az Oktatási Minisztérium szerint körülbelül 190 ezer általános iskolás tanuló és mintegy 88 ezer középiskolás várja a nyári szünetet. Június 15-én 21.562 kilencedikes fejezte be a tanévet, és május 22-én a középiskola utolsó évfolyamaiban tanuló diákok is megkapták a bizonyítványokat. A 2026-2027-es tanévre 26.051 betöltetlen hely van az új diákok beiratkozására a középiskolákban, eddig azonban 23.683 hely foglalt. A beiratkozást 65 iskolára korlátozzák. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és egyéb mentők tevékenységei. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott ma Kanada ellen kezdi a Nemzetek Ligája második tornát. A Stožice sportcsarnokban rendezendő összecsapás 20:30 perckor veszi kezdetét. Vasárnapig Bulgária, Brazília és Olaszország lesz Fabio Soli védenceinek ellenfele.
2: Időjárás.
3: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben napos időre van kilátás, időnként megnövekvő felhőzettel. Nyugaton helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 32 fok között alakul. Az Adrián 34 fokot is mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
3: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Baleset következtében akadozik a tengermelléki stráda forgalma Drágomer előtt Koper felé.

0: Na, ahogy említettük, ebben az órában ugye várja önöket a történetek az archívumból, és elérkezett az a pillanat, három levél összevetését fogják majd hallani 1918-as Moravidéki események megéléséről. Úgyhogy jó szórakozást a műsorhoz, a műsorszerkesztője Botka Ágnes.
1: Történetek az archívumból.
2: Jó napot kívánok! A történelem nagy fordulatainak árnyékában mindig ott állnak a hétköznapok emberei, akik nem a politikusok szemszögéből látják a helyi eseményeket, hanem a legtöbbször a saját bőrükön tapasztalják meg a változások hozta bizonytalanságot. Mai adásunkban dr. Halász Albert, a Muraszombati Terület és Tanulmányi Könyvtár helytörténeti részlegének munkatársa egy eseményt három különböző személy levelén keresztül mutat be. Az egyik egy uradalmi tisztviselő, aki éppen menekülőben van. A másik egy főerdész, rendteremtő, s a harmadikként pedig egy szemtanú, akinek a leveléről következő adásunkban beszélgetünk. 1918. novemberében vagyunk, rövid sorozatunk első részében.
3: A Muraszombati Terület és Tanulmányi Könyvtár ezúttal a 332-es iratcsomójában találtam olyan anyagot, ami esetleg érdekelheti a hallgatókat. Ebben több egymással összefüggő dokumentum rejlik. Ezek az iratok 1918. november elején keletkeztek, és Belatinc, vagyis a mai nevén közismerten Beltinci, valamint a környék eseményeiről szólnak. Tudjuk, az első világháború végéről van szó. Zavargásokról, fosztogatásokról, a közigazgatási rend felbomlásáról és a gróf Zichy Ágost tulajdonában álló Belatinci uradalmat ért támadásokról tudósítanak. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy mi most nem történelmi tények boncolgatását végezzük, hanem iratanyag ismertetését, és azt mondjuk el, ami abban áll. És több részre is bontjuk ezt a bemutatást, hiszen az első szakaszban, 1918-ban három fontos iratról van szó, a második szakaszban pedig egy 1941-es iratról, ugyanarról a helyszínről és ugyanarról a családról fogunk majd különböző szempontból és időtávlatból szólni. Az első okirat egy 1918. november 5-én kelt jelentés, amelyet, hogyha jól olvastam ki az aláírást, akkor egy Baler nevű számtartó írta a grófnak. A gróf nyilvánvalóan már nem tartózkodott Belatincon, hiszen Bécsben töltött be már korábban is fontos szerepet, és több mint valószínű, hogy Bécsben vagy valahol máshol tartózkodott, és oda szóltak ezek a levelek. A második levél egy 1918. november 7-i hosszú levél, amelyet feltehetően egy bizonyos Kelecsényiné intézett gróf Zichy Ágostnéhoz, a gróf feleségéhez, hogy ki volt ez a hölgy, nem tudjuk, de nyilván a uradalomban tölthetett be fontos szerepet. Tehát Zichy Ágostné, ő született Wimpfen Hedwig grófnő volt, és a harmadik levél egy dátum nélküli jelentés Bayer Robert főerdésztől. Azt, hogy célba értek ezek a levelek, nem tudjuk, és azt sem, hogy hogyan kerültek a könyvtárba. Lehet, hogy elkallódtak, lehet, hogy elfogták a futárt, lehet, hogy valamilyen utamódon visszakerült a hagyatékba, és ott találtak rájuk. Tehát ez nem derül ki ebből a iratcsomóból. És ami az érdekessége ennek az iratcsomónak még az, hogy a három dokumentumhoz három szlovén nyelvű gépelt fordítás is tartozik, ezek is fönnmaradtak. Tehát a kézírást úgy is könnyebben olvastuk el, hogy már a szlovén eredetit, illetve a fordításnak az eredetét is már tudtuk használni. Ezek a levelek ugyanazokat a napokat mutatják be, de három különböző nézőpontból. Egy menekülő uradalmi tisztviselő, egy helyben maradó szemtanú és egy rendteremtésben résztvevő főerdész szemével. Amint mondtam, 1918. novemberében járunk, az osztrák-magyar monarchia összeomlott, a hadsereg felbomlott, a katonák hazatérnek, de a haza, ahová visszatérnek, már nem ugyanaz. A régi közigazgatási rend tekintélye megrendült, a határmenti vidékeken pedig különösen élesen vetődött fel a kérdés, ki lesz a terület, ki fog parancsolni, ki tudja megvédeni az életet, a vagyont, az intézményeket. Tehát itt főleg a határvidéken számos kérdés merült föl, hogy hogyan is fog alakulni az emberek sorsa, hiszen már a világháború vége fele tudva lévőek voltak azok a törekvések, amik később be is igazodtak az új államokat illetően. A történet helyszíne mindhárom esetben Belatinc, Buravidék, az alsólendvai járás szlovénok lakta területe. Ez a település 1918. novemberében a közvetlen összeomlás, a félelem, a fosztogatás és az átmeneti hatalom nélküliség szintere volt. A régi hatalom már nem tudott megmaradni, az új pedig még nem állt föl. Ezek az iratok nem hivatalos történeti összefoglalók, nem is utólagos elemzések, olyan emberek írták őket, akik maguk is átélték az eseményeket. Éppen ezért különösen értékesek. Megmutatják, hogyan látta a helyi uradalmi személyzet és a birtokhoz kötődő emberek köre a monarchia szétesését és az azt követő napokat. Tehát in medias res benne voltak az események közepében. Az első irat 1918. november 5-én kelt Zalaegerszegen, tehát nem Pelatincon, és írója, ahogy mondtam, Baler számtartó volt. A levél megszólítása a grófot illetően ünnepélyes, de a sorok mögött azért jól érezhető a félelem és az önigazolás, a magyarázkodás. Baler azzal kezdi, hogy csak késve tud jelentést tenni, mert az elmúlt napok eseményei teljesen felkavarták. Látni fogjuk, hogy miért. Beszámolója szerint vasárnap éjfél körül a helyi jegyző ébresztette fel azzal a hírrel, hogy mintegy 400 szlovén átkelt a Murán, írja ezt a levélben, lefegyverezve a határcsendőröket, és már Bratoncnál jár. Ez egy közeli település. A Mura ebben a történetben akkor nem egyszerű folyó, határvonal. Olyan határvonal, amelynek túloldaláról a bizonytalanság és a fenyegetés érkezik. Ugye tudjuk a nagy gyűléseket és a politikai törekvéseket a Mura jobb oldalán. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a környék szlovén lakosságának egy része Verzsélyben népgyűlésen vett részt. Tehát ez a Ljutomerhez közeli település. Politikai mozgalomról van szó, és Baler szerint sokan lelkesen várták a szlovén testvérek érkezését. Ebből arra következtetett, hogy saját maga és családja sincs biztonságban. Ezért azonnal elmenekült, írja ezt a levélben. A levél egyik érdekes vonása az, hogy Baler érzi, magyarázattal tartozik a grófnak. A jelentés végén ugyanis külön kéri a grófot, ne ítélje el azért, mert ilyen helyzetben elhagyta az állomás helyét. Azt hangsúlyozza ugyanis, hogy nem gyávaságból cselekedett, hanem családja védelmében. A beszámoló alapján ugyanakkor hamar kiderül, hogy a helyzet bonyolultabb annál, mint hogy egyszerűen külső támadásról beszéljünk. Baler később már azt írja, hogy a fosztogatásokban, amik következtek ezekben a napokban, nem feltétlenül a Murán túlról érkezők vettek részt, hanem hazatérő katonák, helyi és környékbeli garázdálkodók is. Tehát nem tudták pontosan, hogy kik azok, akiktől félni kell. Éppen emiatt a kortársak számára gyakran nem volt világos, hogy a veszélyt elsősorban kik jelentik, a szlovén nemzeti mozgalom hívei, a háborúból hazatért fegyveres katonák, vagy egyszerűen azok, akik a kialakult zűrzavart fosztogatásra használták ki. A számtartó szerint feltörték a lakását, betörték az ablakokat, és még egy bajonettet is találtak a szobában. A helyi zsidó kereskedő családok boltjait és lakásait kifosztották, egy zsidó vendéglős üzletéből és pincéből elvittek szinte mindent. Ahogy írja, a fosztogatás egész nap tartott, mert senki sem tudott vagy akart fellépni ellene. Érdekességként megemlíti, hogy egy részeg fegyveres ember még a majorba is bement, ahol leszúrta és elvitte a legnagyobb hízott disznót. Baler azt is említi, hogy a csendőrök elhagyták Belatincot, a pénzügyi ügyöröket pedig lefegyverezték. Azt írja, hogy alsóban is hasonló volt a helyzet, és hasonló állapotok alakultak ki, és a helyiek azt tapasztalták, hogy egyik napról a másikra eltűnt az a hatalom, amely addig a rendet és a biztonságot fenntartotta. Tehát a katonaság nem létezett, nem volt, a csendőröket elkergették, vagy elmentek.
2: A következő adásunkban a szemtanú levele következik. Erről július 4. szerdáján hallanak. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

Nagyon többször is említettük, hogy volt egy Portugália-Üzbegisztán mérkőzés, 5-0 es, ugye Cristiano Ronaldo is lőtt két gólt. Az egyik az volt, ami akkor azt jelentette, hogy új rekordot állított be, vagyis 6 VB-n egymás után gólt lőtt. Na és hát volt akkor sajtótájékoztató, pedig akkor ilyen Cristiano Ronaldo jelent meg. És hát egy riporter kérdezni kezdett. Tegnap Lionel Messi két gólt rúgott, miközben Kylian Mbappé is, te azt demonstráljátok, hogy... És akkor eddig tartott egyébként az újságíró kérdése, mert Ronaldo félve szakította, és a következő riporternek adta át a szót. Majd később akkor visszatért erre, és a következőket nyilatkozta. Mindig megérkezem. Előbb vagy utóbb, de mindig most is itt vagyok. Csak dolgozni kell, és meg lesz az eredménye. Szilárdan hiszek abban, amit csinálok, Isten mindig megsegíti azokat, akik keményen dolgoznak. Az én pályafutásom mindig is ezt demonstrálta, és ezen már nem is akarok változtatni. Most nagyon örülök, mert nekem a csapat a legfontosabb, mi egyek vagyunk a válogatottban és a családunkban. És azt is tudjuk, hogy ha nem játszunk jól és nem nyerünk, akkor támadásokat kapunk, főleg én, de ehhez már hozzászoktam és ez nem befolyásol. Ahogy most sem, mert két góllal, ugye is egy gólpasszal felettette a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni gyenge játékát. No, 41 éves korában ugye a legidősebb labdarúgó lett, aki duplázott világbajnoki mérkőzésen, ezzel megelőzve az eddigi rekordert, aki nem más, mint Lionel Messi, aki 38 éves és 363 napos korában rúgott kettőt Ausztriának, egyébként pedig ma szülinapot ünnepel. No, Ronaldo még a pályán a lefújás után mondta bele a kamerába, visszatértem, csak hogy ne felejtsétek el. Aztán ugye akkor a sajtótájékoztatón ezt még kicsit jobban kifejtette, és hát kicsit könnyeivel is küzdött, ami engem illet mindig jól eső érzés a rekordot dönteni. De az én célom a válogatott támogatása, hogy elérjük a céljainkat. Nehéz héten vagyunk túl, sötét hét volt. Úgy tűnt, hogy már ki is iratkoztam a futballból, már szinte temettek. De összeszedtem magam, ahogy mindig, mert hiszek a munkában jobban, mint bármi másban. Nehéz volt, be kell ismernem, de visszatértem, fűzte még hozzá Cristiano Ronaldo. Na, mi pedig akkor most zenéjünk egyet, érkezik a Dollyról és a hosszú, forró nyár.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Melyik fagyi a jobb? Így a fagyizóban elfogyasztani és ott kérni, vagy a boltban megvenni a fagyit vagy a jégkrémeket? A fagyizóban? Miért jobb ott, Jákob?
2: Mert akkor megeheted mindjárt.
1: Esszük meg.
2: Igen, és az nem jó, mert nem halljuk a madarakat, meg nem vagyunk friss levegőn. De én nem szeretnék többet, mert akkor betegek vagyunk, és én nagyon szeretek iskolába járni, azért nem szeretek beteg lenni.
1: Volt már, hogy valaki több fagyit megevett és megfájdult valamiért, például a torka. Volt már veled olyan, Hanna?
2: Velem nem, de a nővém egyszer úgy megfázott, hogy csak az ágyba volt, nem jött ki. Még az ennivalót is az ágyba vittük neki.
1: Miért jó így beülni így a családdal valahova? Milyen hangulata van ennek?
2: Én szoktam a tortrájba, ott van egy egész nagy kosár játék, aztán ott szoktam azokkal játszani. A kedvenc játékom egy ilyen dinoszaurusz vasbú, van azt a dinoszaurusz fej, de nem igazi vasbú, csak úgy van megcsinálva. Aztán akkor, hogy így a lábait benyomhatod, és akkor motor dinoszaurusz fejjel.
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
4: Tízre 50 perc a pontos idő, szerda van, június 24-e, és ez ugye a Muravidéki Magyar Rádió. Háttérben már megcsendült egy kicsit a Well Hello felvétele is, de minden esetre, ami lényeges, az az, hogy 11 órakor érkezik majd Faris Doris, és jönnek a friss hírek, azokról pedig akkor semmiképp se ne maradjanak le, és ha tehetik, hát mindenképp maradjanak továbbra is a társaságunkban. Jó rádiózást kívánunk, és következő órában is azért számítunk a figyelmükre, lesz sok jó zene, meg egy-két érdekesség, meg talán egy meglepetés is, mindezt át akkor a következő órában.

Na, még egyszer akkor azért felhívjuk a figyelmet arra, hogy ne felejtsék el, ugye holnap államiság napja Szlovéniában, és ugye munkaszüneti nap, egyben pedig ma lesz egy központi községi ünnepség, hogy azt már megszokhattuk, ugye balettel a csillagok alatt, és ez akkor mind ma, szerdán 19 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán. Ünnepi beszédet mond Igor Bavcsár, a Független Szlovén Köztársaság első kormányának belügyminisztere. Kultúrműsorban az Erosz énekes együttes lép fel. Az államiság napja alkalmával pedig ugye akkor szabadtéri színpadon balett a csillagok alatt. A Baltek 2026 országos verseny díjazottjainak és a Budapesti Táncművészet Egyetem fiatal balett táncosainak előadása lesz látható. Úgyhogy erről nem maradjanak le ma 19 órakor, meg nem maradjanak le a hírekről, hamarosan itt lesz Farizs Doris, pontban 11-kor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenegy órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Ziegler Kral mezőgazdasági miniszter az uniós mezőgazdasági miniszterek első luxemburgi találkozóján a tagállamok rugalmasságát szorgalmazta a közös agrárpolitikai intézkedések 2028-2034 közötti időszakban történő végrehajtásában. A miniszterek vitájában Ziegler Kral üdvözölte a javaslatok egyértelműbbé tételét és a világosabb szabályokban elért előrelépést, miközben az EU-n belüli egyenlő versenyfeltételeket biztosítják. Hangsúlyozta továbbá, hogy az uniónak rugalmasságot kell biztosítania a tagállamok számára az intézkedések végrehajtásában, miközben fenntartja a közös célokat. Átadott egy levelet is az illetékes európai biztosnak, Christoph Hansennek, amelyben Szlovénia az európai mezőgazdasági tartalék alapból kért segítséget a gazdálkodók támogatására a közelmúltbeli viharok után. Az új uniós migráció és menekültügyi paktum következetes végrehajtását sürgette tegnap Davor Božinović horvát és Franci Matoz szlovén belügyminiszter Mária Goricában, hangsúlyozva, hogy az illegális határátlépések visszaszorításához biometrikus nyilvántartásra és hatékonyabb visszaküldési eljárásokra van szükség. Matoz fontos előírásnak nevezte, hogy az unió külső határát jogszerűtlenül átlépőket biometrikus adatokkal regisztrálják, adataikat pedig rögzítsék az Eurodac rendszerben. Ez megakadályozhatja az identitás megváltoztatását, valamint azt, hogy az érintettek más országot jelöljenek meg érkezési helyként. A két miniszter eredményesnek nevezte a horvát és a szlovén rendőrség együttműködését, és megállapodott abban, hogy a vegyes járőrök továbbra is részt vesznek a külső schengeni határ ellenőrzésében. Szlovéniában idén 40%-kal több, Horvátországban viszont mintegy 30%-kal kevesebb illegális határátlépést regisztráltak, mint az előző évben. Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zala-Szentgrott térségében, ezért 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zala-Víz ZRT elnök vezérigazgatója. Arnhofer András elmondta, a 29 településen mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás, de főként Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaraló övezeteket is. Ezen a területen 9 tározója van a közmű cégnek, ebből már 2 szinte teljesen kiürült, ezért a magasabban fekvő területeken érezhető leginkább a vízhiány. A cégvezető úgy fogalmazott, több mint 40 éves szakmai tapasztalata alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra, mert Zala az egyik legcsapadékosabb megye, idén azonban komoly aszály sújtotta. A talajvízszint jelentősen csökkent az egész térségben, miközben az emberek hatalmas mennyiséget használnak fel öntözésre az ivóvízhálózatból. Sport. 6 mérkőzésen 6 győzelemmel az Európa Ligában a szlovén női röplabda válogatott már biztosította a szereplését a 2028-as Európa Bajnokságon, írta a Röplabda Szövetség. Az EB-n a férfi csapat is szerepel. Az Európai Röplabda Szövetség szerint azonban a torna egyik vendéglátója Montenegro lesz.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben napos időre van kilátás, időnként megnövekvő felhőzettel. Nyugaton helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 32 fok között alakul. Az Adrián 34 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Baleset következtében akadozik a tengermelléki stráda forgalma Drágomer előtt Koper felé.

Russzó Tibit hallhattuk, tehát 11 óra 12 perc, a pontos idő szerda van, június 24-en. Ígértük, hogy lesz egy meglepetés ebben az órában. Hát lesz is, mert mindjárt érkezik Olai Baj és az Őrizlek című dala, utána pedig jön egy színes összeállítás. Méghozzá ugye péntek-szombaton zajlotta a Tepich Napaléti, és 8 év után újraélesztették a szervezők, és megtartották a 10. jubiláló Tepich Napaléti, és egyelőre úgy néz ki, hogy akkor ez is volt az ilyen búcsú Tepich Napaléti. Na de a részletek akkor majd jönnek a színes összeállításban Gönc Tamarától, úgyhogy Olai Baja, aztán jön a színes összeállítás, ajánljuk a figyelmükbe.

0: Június 19-én és 20-án, pénteken és szombaton újra megrendezésre került Petesházán a Tépich Napaléti, avagy a Szőnyeg a raklapon. 8 év után ez az első és egyben utolsó is. 2 nap élőzene, jó hangulat, befogadó közösség, akik az évek során saját bőrükön tapasztalták, hogy nem kellemes, ha kirekeszt a társadalom. Na de hogyan is született meg magának a fesztiválnak az ötlete? Kik kezdeményezték, mennyi munka van benne, és hogy végső soron miért döntöttek úgy, hogy egy utolsó jubileumi bulival zárják le az eseményt? Arról az egyik szervezővel, Gráj Benjaminnal beszélgettünk.
1: Prvi dan je in imamo na line-upu 6 super bandov, headlineri su Anti Todor iz Pule.
2: Az idei fesztivál a 10. 8 év szünet után. Ma 6 zenekar lép fel, a headliner az Anti Todor, aztán a hazai Pánika zenekar is színpadra áll. Holnapi fő fellépőnk az Alostari, jelenleg a leghíresebb szlovén punk rock zenekar, a co-headliner pedig a zágrábi Picske Vriste. Hardcore zenekarok közül is van választék, köztük a Rich AD, akik szintén idén jubilálnak, és ez lesz az utolsó koncertjük. Fellép a veszprémi Escalate is, ők Magyarország legígéretesebb zenekara a szcénában. Vegan straight edge hardcore-t nyomnak a srácok, ami elég gyűlölt műfaj, ugyanis ellenzik az alkoholt, kábítószereket és az állatok jogaiért küzdenek, amik mondhatjuk, hogy a jelenlegi társadalomban tabu témának számítanak. De lesznek itt kezdő zenekarok is. Azért idén van a jubileum, mert újra összejöttünk a régi szervezőkkel. Maga az ötlet 2010-ben született. Néhány haver a környékről összeállt egy kis baráti bulit csapni, ahol kezdő helyi zenekarok mutatkozhattak be. Azt sem tudták, hogyan állítsák fel a színpadot. Végül összedobtak néhány raklapot és rá egy szőnyeget. Ez lett a színpad, és innen a nevünk. Első éven még nem tudtuk, lesz ebből valami. Második éven kicsit nagyobbra terveztük az eseményt, aztán megjelent 150 ember, amikor legfeljebb 30-ra számítottunk. Harmadik éven a magyarországi Gumikacsánál kapott helyet a fesztivál, mert lendván nem kaptunk engedélyt. Negyedik éven pedig meghívtuk a horvát Debeli Precednik zenekart. Ez volt a pont, amikor nagyobb körökben híre ment az eseménynek. Úgy vettük észre, sosem a line-up számított, hanem a laza társaság hangulat vonzotta be a látogatókat.
1: Én azt mislim, hogy a ljudem niti ni tolko pomenben line-up, ampak je sama sproščena družba, full, je vse open, ljudje počnejo kar želijo.
0: Fesztivált viszont nem gyerekjáték szervezni manapság. A zeneiparban az utóbbi években felszöktek mind a jegyek, mind a turnézására. Így okos a kérdés, hogy hogyan sikerült még így is a látogatók számára elérhető áron megrendezni az eseményt.
2: Kis számokkal operálunk a szervezésnél. Barátokat, ismerősöket hívunk játszani, nincsenek nagy szponzoraink, általában azokat is személyesen ismerjük. Van, hogy kis összegekben támogatnak minket, de az egész egy ilyen csináld magad esemény. Idén felszöktek az árak, de a legjobbat hoztuk ki belőle. Jubileumra rendes színpadot szerettünk volna, ezért jó barátainktól, a Trash and Burn horvát fesztivál szervezőitől béreltük. A zenekarokat figyelmesen mi magunk válogattuk. Az Alostarit idén társszervezőnk és a zenekar hangtechnikusa Gál Andi barátunk segítségével sikerült meghívni. Bár ők most már nagy fesztiválokon játszanak, mégis eljöttek, mert lélekben punkrockerek és hiányolják az e fajta csináld magad projekteket. Létrejön itt egy különleges közösség, jó barátokkal, társasággal vagyunk körülvéve, jó a hangulat. Mindenki boldog és sosem alakult ki nagyobb probléma. Úgy véltük, a serdülők, akik most ismerkednek a szcénával, megérdemlik, hogy lássák, milyen egy hazai fesztivál. Így ebben a két napban időseket és fiatalokat egyaránt várunk. Reméljük, hogy átadhatjuk nekik a stafétabotot, és hogy az egyre több helyen felbukkanó AI ellenére a kezükbe veszik a seprűt, csavarhúzót, és megtartják ezt a közösséget olyannak, amilyen régen volt. Kemény munkával ugyanis mindig el lehet érni valamit. Ha valaki szeretne ennek a részese lenni, nyugodtan jelentkezhet is nálunk. Szívesen átadjuk ezeket a tapasztalatokat. Kívánságunk, hogy a fiatalok tanuljanak zenélni, zenekarokkal dolgozni. Sokan azt hiszik, ide nem kell tudás, de ez nem így van. Ismerni kell a zenei stílust, a hangszereket. Úgyhogy képezzék magukat. Mi majd segítjük őket, ha kell, és reméljük, hogy létrehoznak ebből valami újat.
1: Mi nem pomagamo, za kakšimi bendi predlagamo neke zadeve. Takda ja, neko, hočemo neko to znanje, za kad dosti ljudi misli da tu ni znanja nekega. Ja, ogromno znanja. Skozi leta pridobiš iskušnje, znanje, rabiš poznati stil glasbe, rabiš poznati instrumente zadeve, katere mogoče grejo ful globoko in ja, mladi se naj učijo, naj deep divajo in ja, mi jim bomo pomagali definitivno.
0: A pénteki eseményt a Maribori Soul Furnace nyitotta meg, akik a hétvégén ünnepelték fennállásuk első évfordulóját, és a Tepihen játszottak először élőben. A zenekar főként doom metalt játszik, és úgy vélik, van egy különleges élmény abban, amikor mély hangzású, lassú, torzított zenét játszik az ember, amitől aztán visszhangzik az egész szoba. Olyan zenét, amit nem csak hallunk, hanem érzünk is. Idén tervezik kiadni első lemezüket, úgyhogy a doom kedvelőinek mindenképpen érdemes lesz figyelemmel követni őket. A fesztivál első napjának fő fellépőit is kérdeztük egyébként, a Pulai Antitodor idén ünnepi fennállásának 30. évfordulóját. A zenekar frontembere, Todor, a következőket árulta el nekünk.
3: Mi dolazimo iz Pule, band kod ove godine slavimo 30 godina postojanja i prvi put smo na Tepih na Paletini.
4: Először vagyunk a Tepih na Paletin, és eddig nagyon tetszik itt, gyönyörű a vidék. Bármikor nagyon szívesen vissza is jövünk Szlovéniába, ha alkalmunk lesz rá. Ami a fellépésünket illeti, a szervezők vették fel velünk a kapcsolatot, és hívtak meg bennünket a fesztiválra, mi pedig örömmel fogadtuk a meghívást. Egyébként le a kalappal előttük, nagyon jól lett minden elkészítve. Kiváló zenekarokat hívtak, tényleg kitettek magukért. Voltunk már headlinerek, de nem tulajdonítunk neki nagyobb jelentőséget. Szerintem mindenki, aki itt ma fellép, egy kicsi headliner, ugyanis a punkban, rockban, metalban mind egyenlőek vagyunk. Az első napokon mindig kevesebben vannak, viszont tapasztalatból pont ők azok, akik igazán jót tudnak bulizni. Én egyébként már 1979 óta csak is punkot játszok. A barátaim szerettek volna egy punk feldolgozásokat játszó zenekart alapítani, nekem pedig volt kettő saját dalom, és felajánlottam, először próbáljuk azokat. Aztán ebből lett végül egy eredeti zenekar, és még ma is zenélünk, sőt, 30 év múlva még mindig itt leszünk. Az idei éven dupla jubileumot is ünnepelhetek. 30 év zenélés és 60 év élet, amin át a punk zene kísért végig. Ezen a műfajon nőttem fel. The Clash-t, Ramones-t, Sex Pistolt hallgatva. Old school punk vagyok. Ez a zenénkben is megmutatkozik, a hangzáson és a szövegekben is. A jubileumi koncertünk egyébként Pulában lesz. A zenekar volt tagjai is színpadra állnak velünk. Lesz sok más előadó is, úgyhogy a legjobb fajta káoszra számítunk.
3: Moj prvi bend je 79. i svi ljudi koji su nekad svirali u Antitodoru doće s nama odsvirat nešto, tako da biće kaos.
0: Egy fesztivált viszont nem csak a zenekarok alkotják. Nagy szerepe van a közönségnek is, akik között voltak idén mind új, mind ismerős arcok.
5: Iva Kuhár vagyok, és a fesztiválról az Instagramon és a Facebookon hallottam, és a baráti köröm is beszélte, hogy jönnek. A legjobban a Picske Briste és a Alosztárit várom, de amúgy az egészet nagyon kempingezünk, úgyhogy azt is nagyon várom, és nagyon érdekelő, hogy lesz, mert ez először lesz. Ismerősökkel, a barátokkal vagyok, úgyhogy szerintem nagyon jó lesz.
6: Torej, bil sem na prejšnjih tepihih že tu, pa ko je bil še pri, kaj je bilo tam...
7: Voltam már régen is a Tepihen, mind itt, mind a magyar határnál. Mindig élvezem a fesztivált, szuperek a zenekarok, a hangulat, a társaság. Ez a szünet egy kicsit szükségtelen volt szerintem. Magam vagy 10 éve nem élek Lendván, úgyhogy amikor megláttam a Reunion reklámját, azonnal úgy voltam vele, hogy ezen ott kell lenni. Megvettem a jegyet, hogy újra találkozhassak a régi ismerősökkel, és közösen felelevenítsük az emlékeket. Sosem a zenekarok miatt jöttem ki, nem igazán hallgatok ilyen erős hangzású zenét. Inkább a hangulat volt az, ami vonzott. Amikor itt vagy, jó társaságban, mindig máshogy éled meg a dolgokat. Van egy bizonyos varázsa ennek a zenének, ami magába tud rántani. Úgyhogy leginkább azért vagyok itt, hogy 2 napon át élő zenét hallgassak, és támogassam a zenekarokat. Azt se bánnám, ha a jövőben újra megrendeznék a fesztivált, hiszen mindig felejthetetlen élményt nyújt.
6: Mi van nekeg a favorita? tu sem, da dva dni poslušam, pa dam vsem nastopajočim priložnost.
0: Nyilatkozta rádiónknak Fticser Attila. Az esemény első napja tehát jó hangulatban telt, de még így is sikerült überelnie a második napnak. A szombati első megállónk természetesen a szervezőknél volt, ahol megtudhattuk, mi is vár ránk pontosan a zárónapon.
8: Denis Kociper vagyok, organizátor a Tepih Nap Palettinál 5-től. Ma 9 zenekar játszik, ettől van egy pár hazai is. A Inhibis az reunion lesz, azok is nem játszonnak, de Tepih Nap Paletti 10-esre összeléptek, és mondták, hogy eljátszódják a koncertot. Akkor Rich Adi, ott is vannak lokálisak bent, hazaiak. A Alostari, avvel zárjuk le a 10-es fesztivált. Alostari azok jobban komerciálisak. Akkor van még pár jó zenekar, amelyikek már voltak itt. Picske Vriste Zagrából, azok sokszor járnak ide, nagyon szeretnek ide járni, és közben van egy pár, akik még lindván nem játszottak, és majd meglássák, milyen jó buli van itt. Alostari után after party lesz, régi hitokkal, régi ilyenökökkel, 90-esekből, 2000-esekből, és buli hajnalig, aki meddig kibírja.
0: A 2012-ben alakult Inhibis zenekar 2019-ben oszlott fel. Sok év után mégis úgy döntöttek, hogy újra összeállnak egy különleges koncert erejéig. Így léptek fel végül a fesztiválon. Saját elmondásuk szerint sokszor zenéltek már a Tepihen, és a közönségben is szívesen elvegyültek, mint látogatók. Sajnos az újraegyesülés csak egynapos volt, ugyanis minden tagnak más elfoglaltságai, kettejüknek másik zenekara is van Ljubljanában, emellett pedig különféle szólóprojektekkel foglalkoznak. Ahogy ezt nekünk is elárulták, ez a reunion inkább csak a nosztalgia kedvéért történt. Egy kis szórakozás, egy kis zene, és egy különleges alkalom hozta őket újra össze. Rajtuk kívül a közönségben is akadtak nosztalgiázók, köztük olyanok, akik csak a zárónapra érkeztek.
9: Marcel Virán vagyok, Zidin alig, hanem negyedszer vagyok itt. Előbb kollégákkal jártunk, most is. A Tepihrő kollégáinkról hallottam, úgyhogy onnanról is gyűjtem ide, mert hallottam, hogy jó hangulat van. Zidin is úgy látom, hogy eddig nagyon jó hangulat van, jó érzünk magunkat. Az időjárás reméljük, hogy kitart, hogy nem lesz eső, úgyhogy szerintem Zidin is remélem, hogy legalább annyira jó lesz, mint ezelőtt éveken. Tegnap volt kártyám, de sajnos nem bírtam ideérni, mert nagyon fáradt voltam, úgyhogy mondtam, hogy akkor inkább máma jövök, aztán egész nap itt leszek.

0: A jubileumokból idén nem volt hiány. A zenekarok egyike a fesztivállal együtt évtizedes fennállását és egyben karrierje végét ünnepelhette meg szombat este.
1: Ja sem Jan, ja sem bil prvi vokalist v bandu.
2: Ricsként indult a zenekar, aminek 2016-ban Luka és Benjamin kezdeményezték a megalakulását. Utána keresztelték át Rich ID-re. Pont itt a Speedway pályánál volt az első próbánk. Punk körökből, koncertekről ismertük egymást. Akkoriban még nem tudtuk, milyen zenét játszunk. Olyan zenekarok voltak ránk hatással, mint a Terror, Expire, Backtrack, Trap, akiknek a zenéjében vannak breakdownok. Abban az időszakban még csak próbáltunk kiigazodni a műfajok között, kerestük, melyikben találjuk meg magunkat igazán. Idén pedig pont összejött, hogy 10 éves a zenekar, 10 éves a Tepich, úgyhogy úgy véltük, méltó zárása lenne az esemény a pályafutásunknak. Egyébként a mai koncerten a régi tagok is színpadra állnak, rengeteg meglepetéssel is készültünk, és sokat elárul az, hogy még mi magunk is kicsit lámpalázasak vagyunk.
0: Az eseményen jelenlévők között bármilyen meglepő, de nem hiányoztak a gyerekek sem. Voltak ugyanis, akik családostul érkeztek.
3: Mi smo iz Varaždina i došli smo podržati prijatelja koji pjeva evo danas zadnji koncert sa bendom.
4: Varaždról jöttünk támogatni az ismerősünket, aki ma játszik utoljára a zenekarával. Azért hoztuk el a kislányunkat, mert ettől a közösségtől sok mindent lehet tanulni. Terjed a szeretet és a pozitivitás, soha nem éltünk át semmilyen erőszakot. A feleségem és jó magam tini korunktól fogva ezekben a vizekben mozgunk, és a lányunkat is ebbe az irányba próbáljuk terelgetni. Egyébként ez nem az első alkalmunk itt. Voltunk már néhány éve a fesztiválon, bár nekünk úgy tűnik, akkor egy kicsit több ember volt, de ez még estig bőven fog változni. Próbálunk a pillanatban élni, főleg azért, mert mégiscsak utolsó alkalommal tartják meg a fesztivált, úgyhogy mindenképpen teljes egészében kihasználjuk ezt az
3: esélyt.

Mészáros László vagyok, az Escalate Vegan Straight-Edge zenekarból. Szerintem 2020-ban alakultunk, szóval így a pandémia alatt. Alapvetően ez egy veszprémi zenekar, vagy így szoktunk rá hivatkozni, szóval a Balaton északi partjáról származunk, de igazából a két gitáros inkább itt Szombathely, szóval az osztrák határ mellől, illetve a basszorosunk Budapest környéke. Ez egy metálos hardcore zenekar zenét tekintve, de nekünk igazából ez a motivációja az egésznek, hogy elkezdtük, hogy a vegan straight edge értékrendet népszerűsítsük, terjesszük, meg egyáltalán elkezdjük otthon Magyarországon, mert nem volt még ilyen zenekar, meg hát igazából most sincs rajtunk kívül, szóval ezért is szoktunk így hivatkozni magunkra, hogy ez egy vegan straight edge hardcore zenekar. A straight edge ez gyakorlatilag a 80-as években indult Amerikában, így gyakorlatilag a szubkultúrája. Talán egy ponton lehetett mozgalomnak is hívni, gyakorlatilag az abstinenciáról szólt, tehát kerülni az alkoholfogyasztás, drogok fogyasztását, dohánytermékek fogyasztását, szóval tényleg mindent, ami így befolyásolja az embernek a tudatállapotát, hogy minél inkább jelen tudja lenni a pillanatban. És ugye pont így is kapcsolódott hozzá aztán az állatoknak a felszabadítása és aztán a veganizmus a 90-es években olyan zenekarok által, mint az Earth Crisis például, akik úgy voltak vele, hogy na jó, akkor most ezt vigyük el egy következő szintre, hogy jó, gyakorlatilag idézőjelben felszabadítottuk magunkat, a békjóink alól tudunk, nem tudom, az egyenlőtlenségek elleni harcra fókuszálni, és akkor ebbe vegyük bele tényleg az állatok jogait és az azok kért való küzdelmet. 6 éve aktív a zenekar. Nyilván azért Budapest talán Magyarországon, ahol a legtöbbet játszunk, de hát elég vízfejű az ország, úgyhogy máshol nagyon kicsi is a szintér, úgyhogy nincs olyan sok lehetőség, de nagyon sokat játszunk külföldön, itt Európában. Hát nem is minden országban, de szerintem most már lassan lefedtük így az egészet, hogy mindenfelé játszottunk. Leginkább meghívásos alapon, kivéve, hogyha mondjuk tényleg úgy vagyunk, hogy nem tudom, elmegyünk turnézni, és akkor tényleg kijelölünk egy időszakot, ami mindenkinek megfelel, és akkor hát ugye mi írogatunk ki rá a promóterekre, hogy figyelj, Léci, nem tudom, kellene egy show, nem tudom, mondok valamit Münchenben, és most már ugye megvan ez a kapcsolati háló, hogy ez így működik. Vagy ennek az ilyen, van egy ilyen, kicsit egy ilyen köztes része is, hogy mondjuk meghívnak egy ilyen fesztiválra, mint ami ma itt van, de mondjuk ez képzeld el, hogy nem tudom, Nyugat-Németországban van, akkor azt mondjuk szoktunk olyat, hogy felhúzunk erre, nem tudom, egy ilyen mini turnét egy 4-5 állomással, hogy ne kelljen berepülnünk, ez nekik is jobban megéri, meg nekünk is gyakorlatilag egy élmény, hogy akkor arra felünk, ez nekik is jobban megéri, meg nekünk is gyakorlatilag egy élmény, hogy akkor arra felhúztunk egy turnét. Ezen a fesztivál

0: és vagy mi így éreztük legalábbis, hogy nagyon sok szeretetet kaptunk, meg könnyű volt itt is kapcsolódni az emberekkel, de ja, hát onnantól nem nagyon vannak így nyelvi akadályok szerintem. Most jelenleg nem vagyunk turnén, most jövő héten becsatlakozunk a Wake of Humanity-nek a turnéjára, ami egy amerikai vegánsz vétegy hardcore zenekar, mint mi. Ugyanannál a kiadónál, a New Age Recordsnál vagyunk, és igen, ők jönnek át, egy ilyen 10-10 pár napos turnét tolnak, aminek az Hyperfestnél lesz a vége Belgiumban. És az első három állomásra csatlakozunk be, ami úgy fog kinézni, hogy Berlin, Dresda, illetve Budapest. Legyetek vegánok, ez nem csak az étrendről szól, hanem az állatok felszabadításának egy eszköze, és szerintem manapság viszonylag könnyebb meghozni ezt a választást, amikor bemész egy boltba, nem lakatlan szigeten vagyunk, amivel szoktak ugye jönni. Hogy hol találtok meg minket, Instagramon vagyunk talán a legaktívabbak, van Facebook oldalunk, de azt talán nem is hoznám ide, de annyira nem tartom karban. Szóval, ja, gyertek koncertekre, ezzel tudtok minket is a legjobban támogatni, meg igazából az egész színteret, meg hát ja, ne csak közönség legyünk, hanem közösség is, úgyhogy ezért is fontos szerintem személyesen is jelen lenni.
1: Sütőri Oliver vagyok, egyébként Budapestről költöztem Ljubljanába, és ismerősöm, aki Lendvai hívott el a fesztiválra. Most vagyok itt először, de nagyon élvezem, tök jó, hogy van tér az undergroundnak, és egy ilyen jó kis fesztivál lehet ünnepelni jó hangulatban olyan emberekkel, akik szeretik ezt a zenét. Hallottam, hogy az utolsó zenekar, hogy ők azért eléggé nyomják a bulit, és én azt gondolom, hogy egy nagyon kemény buli lesz itt a végére. Igyekszünk azért lábon állni addig is. Ja, én azt gondolom, hogy mindenképp jó lesz. Én azt látom, hogy a közönség nagyon élvezi. Én szeretem ezt a kemény hardcore stílust. Hát azért óvatosnak kell lenni az első sorokban, mert látom, hogy megy a pogó meg a Circle Pit. Nagyon tetszik, és rendesen játszanak, ahogy kell. Én szeretem ezeket a kisebb, jó hangulatú fesztiválokat. Tök jó emberekkel lehet megismerkedni, nincs az a nagy tömeg, az a nagy nyomulás, és azt gondolom, hogy a kisebb szervezőket is támogatni kell, hogy ez megmaradjon.

0: več o tem, da bomo igrali na tepihu, lahko povem to, da smo že igrali tu in je že bilo full fajn in se radi vračamo na take...
1: 2016-ban már játszottunk a tepihen. Jó a hangulat, ismerős arcokat is fedeztünk fel a tömegben. Sok szervező azt hiszi, biztosan nem fogjuk elfogadni az ilyen meghívásokat nagyobb zenekarként, ezért nem is próbálkoznak. Viszont pont ezek a fesztiválok hiányoznak, amikkel mi is felnőttünk. Ilyenkor egy kicsit visszaemlékezünk a kezdetekre. Koncert után maradunk, beszélgetünk egy kicsit a zenekarokkal, az eféle rendezvényeknek ugyanis pont az a lényege, hogy kapcsolatokat teremtsünk emberi és zenei szinten. Mi is így építettük a karrierünket, ezért örülünk, hogy ilyen fesztiválokon még kapnak esélyt a kezdők úgy, mint mi annak idején, bár néha borzasztó nehéz volt. Sokan több figyelmet érdemelnének. Ilyen események nélkül, mint ez a mai Petesházán, nagyon nehéz lenne zenekarként befutni. Hinni, szeretni és tenni kell azért, hogy sikeresek legyünk a zenében. Mi is egy este alatt váltunk híressé 25 év után. Bár a szlovén punk széna fényévekre van a régitől, jó látni, hogy vannak, akik viszik tovább az értékrendjét. Azt, hogy jó fejnek kell lennünk a másikhoz. Ezekben a körökben nőttünk fel. Nagy befolyással voltak ránk az NOFX, No Use for a Name, Descendants, Green Day, The Offspring, a régi punk rock zenekarok. Fontos, hogy támogassuk az előadókat. Nálunk ezt merch vásárlásával tudják megtenni a weboldalunkon, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit az eddigi legnagyobb koncertünkre, ami a harmadik nagylemezünk megjelenésekor lesz október 16-án a Ljubljanai Media Centerben.
2: Naš največji koncert do zdaj, ob izdaji tretje plošče, 16. oktobra v Media Centru v Ljubljani.
3: Az alosztari frontemberétől és dobosától rengeteg mindent tudhattunk meg. A közönségben pedig rádiós közegekben mozgó ismeretek.

0: erős arcokat is felfedeztünk.
1: Köszöntöm a kedves rádiói hallgatókat, itt Neubauer Carmen, és a Kétvégi Rendezvú adásból ismertek engem. Hát mivel, hogy most 8 évig nem volt ez a fesztivál, akkor még túl kicsi voltam, amikor volt. Szóval ezen a fesztiválon még nem voltam, ez az első alkalmam. A hangulat az nagyon jó, őszintén nem vártam, hogy ennyien lesznek, de mondjuk igaz, hogy alosztári lesz később, szóval arra valószínűleg még többen jönnek. Azért döntöttem úgy, hogy eljövök, mivel hogy Muravidéken ilyen fajta koncertek nagyon ritkán vannak, szinte kb. Soha, és amúgy az egész környékön sem. Szóval úgy éreztem, hogy mivel hogy nekem tetszik ez a zenei műfaj, és hogy jó érzem magamat ez a zene hallgatás mellett, úgy döntöttem, hogy eljövök. Már középiskolás koromtól fogva ilyen zenét hallgatok, ami nem mindennapi, nem ilyen klasszikus tini zene, hanem ilyen punk és rock és metal. És hát nekem ez valahogy tetszik. Sokan hörgésnek mondják, vagy zajnak, de nekem a szívemhez nyújt, én ezt szeretem hallgatni szabadidőmben. Nagyon-nagyon sokszor ilyen zenét hallgatok. Ebben a zenében ugyebár tini koromban akkor kicsit jobban ilyen rebel, vagyis ilyen lázadóbb voltam. És tetszett az, hogy valaki a zenével, a zene által kibírja így fejezni az érzelmeit. Szóval nem, hogy mindig csak ilyen romantikus, meg ilyen érzéseket fejeznek ki, hanem azt is, hogy mérgessek, hogy valami változást szeretnének, hogy nem elégedettek azzal, ami van. És én is sokszor így éreztem, és az valahogy akkor rám ragadott, így, hogy így kifejeztem az érzéseimet. Ezt igazából az előbb hallottam először, hogy ez az utolsó alkalom, és őszintén megmondva nagyon-nagyon sajnálom. Nagyon szomorú híres számomra, mivel hogy először vagyok itt, és hát egyben utollán is, és ez ilyen sok számomra még. De remélem, hogy majd valaki szeretne változtatni ezen, és hogy ez nem igazából lesz az utolsó alkalom. Vagy, ami azt illeti, hogy valaki más veszi át, valami más formán. Nem ez a név alatt, de hogy ugyanez a műfaj megmaradna, ugyanez az elképzelés, ugyanez a vibe, és hogy még lenne valami ilyen a környéken. A tegnapi nap sajnos nem értünk ide ki, de ma eljöttünk. Igazából legjobban az Alostarit várom, mivel őket legjobban ismerem, ugyebár. Ezen kívül a többi zenekart nem ismertem, de mind nagyon jók voltak, nekem nagyon tetszettek, ügyesek voltak, úgyhogy le a kalappal nekik. És amúgy pont most megtudtam, hogy ilyen afterparty is lesz, amiről eddig hát nem tudtam, de majd meglássuk, hogyha maradunk vagy nem.
0: Szóba került a hörgés, a zenei műfaj talán egyik legfelismerhetőbb eleme. Mi is vesézgettük egy kicsit ezt a témát, hiszen sokan úgy gondolják, hogy ebben a technikában nincs is semmi munka, csak szimpla ordibálás az egész. De mennyire is nehéz igazán jól megtanulni hörögni anélkül, hogy ártanánk saját magunknak?
2: Fú, hát igazából sok. Mármint, hogy biztos, hogy lehetne ezt jobban csinálni, én ezt nem tanultam, totál autodidakta módon álltam ennek neki. Igazából ugye ilyen zenekarokon nőttem fel, és akkor próbáltam úgy csinálni, mint ahogy ők csinálnak, ami valószínűleg nem egy jó megközelítés, mert tényleg az volt, amit mondtál, hogy azért sokszor éreztem, hogy ez nem oké. De szerencsére soha nem ért el olyan szintre, hogy ebben mondjuk tényleg valami egészségügyi komolyabb problémám lett volna. Hát azóta persze nézegettem, úgyhogy azt tudom mondani, hogy azért, hogy mondjam, vannak énektanárok, akik most már erre specializálódtak, úgyhogy ezt totál ugyanúgy lehet tanulni. Az alapjai tényleg ugyanazok, mint az én a rendes éneklésnek, hogy nem tudom, minden a gyomor, szájból, ugye lélegez, ugye a diafragmából. Vannak különböző módok, ezekre, ja, most banyarul beszélgetünk, de erre szerintem nem nagyon van még magyar terminológia, ez a fry scream, meg false chord, meg ezekre. Ja, szóval szerintem azért kell egy pár hónap, meg hát ugyanúgy, mint bármi fajta edzésben, már hát így az énekesnek gyakorlatilag a teste a hangszere, szóval tényleg olyan, mint egy akármilyen atléta, hogy be kell melegíteni, stb. Meg hát a konzisztencia, szóval az, hogy nem tudom, hogy inkább legyen az, hogy minden héten vagy egy héten akár többször is gyakorolja az ember, és hogy azért ne erőltesse túl. Szerintem ezzel lehet a legjobban fejlődni, mert meg is kell erősödnie a hangszálaknak, szóval nincs egy olyan technika, azért nincsen, ami egyből elkezded, soha nem lesz semmi bajod, biztos, hogy egyszer túl fogod erőltetni, úgyhogy ja, nagyjából ez a helyzet.

10 év működés és 8 év szünet után most már végleg elhalkul a Tepihna Paléti, akik június 19-én és 20-án tartották a jubileumi fesztivált. A két napban rengeteg együttes lépett fel, úgy hazai, mint külföldi, és a kilátogatók sem bánták meg, hogy beszereztek egy-egy napi jegyet, vagy akár bérletet. 15 fellépő, rengeteg ember, punkok, rockerek, mindenkit, akit általában inkább kiközösítenek, de mégiscsak itt megtalálják a befogadó közösséget. Voltak zenekarok, akik csak ezen jubileumi fesztivál miatt álltak újra összezenélni sok év után. Voltak, akik úgy döntöttek, hogy itt fejezik be a zenekari munkásságukat. Nem volt hiány tűzijátékból, pogóból, jókedvből és természetesen nagyon jó zenéből sem. A jobbnál jobb zenekarok koncertjei között szóltak az örökzöld, punk, rock, hardcore zenekarok dalai. A koncertek alatt felcsendültek már-már ikonikus dalok, amelyek énekléséhez az egész közönség is csatlakozott. A Ricsédi koncertje után most egy kicsit keserédes a hangulat, ők ugyanis az a zenekar, akik ezzel a fellépésükkel zárják pályafutásukat. Folytak már itt örömkönnyek, baráti ölelésekből és buzdító szavakból sem volt hiány. Egy biztos, rengetegen lesznek, akik a fesztivált hiányolni fogják, akik a következő napokban koncert, illetve úgynevezett fesztivál utáni nosztalgiában, depresszióban fognak szenvedni. Ez ugyebár egy univerzális élménynek számít, ilyenkor az ember még nem tudja feldolgozni, hogy megélte azt, amit megélt, és hogy két nap paradicsom után most hirtelen mindennek végei, és visszaesünk a szürke hétköznapokba. A háttérben egyébként már szól a Picske Vriste koncertje, utána érkezik évfélkor a fő fellépő, azaz headliner Alo Stari, majd hajnalig az afterparty folyamán mindenki még egyszer utoljára átérezheti, hogy mi is az a bizonyos élmény, amit a Tepihna Paléti és az önkéntesek munkája, akik éjjel-nappal szívüket, lelküket belefektették ennek a fesztiválnak a szervezésébe, nyújtani tud. Aki lemaradt, az bánhatja, aki itt volt, az pedig örök emlékekkel távozik. Talán mindenki nevében ki lehet mondani, köszönjük szépen, Tepihna Paléti!

hozzák. Háttérben Taváni Istvánt hallhatjuk, 11:54 perc pedig már a pontos idő, ez pedig akkor ugye a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig a délelőtti stáb lassan a búcsút vesz önöktől, és köszönjük az eddigi figyelmüket, és hogy velünk tartottak. Na mindenképp maradjanak továbbra is az MMR-rel, hiszen hamarosan ugye a déli kronika, megvárja önöket a délelőtti hírszerkesztő Farics Doris, meg a délutáni műsorvezető Göncz Tamara. Úgyhogy jók ezekben lesznek, hallgassák az MMR-t. Kik voltunk még önökkel? Kucsák Filip volt a hangtechnikus, neki is akkor köszönjük szépen. Ő még egy kicsit marad, azért még a krónikát is levezényli, a zenéket pedig Király Boglárka válogatta. Úgyhogy szép napot mindenkinek, meleg lesz, figyeljenek oda, sok folyadék, meg maradjanak árnyékban, ha tehetik, tehát vigyázzanak magukra, és ez így lesz a következő napokban is. Meg holnap ugye, ne felejtsék, állami ünnep Szlovéniában is, munkaszüneti nap is. Jó rádiózást, szép napot mindenkinek!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Darisz hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Vucsák Filip. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A nemzeti ünnep alkalmából a parlament és az államtanács is ünnepi ülést tart, a központi ünnepség a köztársasági téren zajlik.
1: Körülbelül 256 ezer iskolás számára ma ér véget a tanítás a bizonyítványok kiosztásával.
2: Janez Sziglar Kralj, mezőgazdasági miniszter a tagállamok rugalmasságát szorgalmazta a közös agrárpolitikában.
1: Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében, ezért 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni.
2: A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék a munkavégzést.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A nemzeti ünnep előestjén, amelyen a legfontosabb függetlenségi dokumentumok elfogadására emlékezünk, a parlament mindkét háza ünnepi ülést tart ma. A parlament ünnepi ülésére 20 órakor kerül sor, az ünnepi szónok pedig Zorán Stevanovics, az országgyűlés elnöke lesz.
2: A szlovén himnuszt a parlamenti kvórum kórusa énekli, a programot pedig Veronika Sternad énekesnő gazdagítja Blaž Ausenik zongora művész kíséretében. Az ülésen részt vesz többek között Natasha Pirc Muszár köztársasági elnök, Janez Janša miniszterelnök és Marko Lotrič az államtanács elnöke. A zászlósok is jelen lesznek az ülésen. Ezt megelőzően az államtanács is ünnepi ülést tart 16 órakor. Zorán Stevanovics és Natasha Pirc Muszár is megerősítette részvételét az ülésen.
1: Körülbelül 256 ezer iskolás számára ma véget ér a tanítás a bizonyítványok kiosztásával, majd kezdődhet a leghosszabb iskolai szünet, és számos szünidői tevékenységben vehetnek részt a fiatalok. Intézmények és egyesületek változatos programokat kínálnak, többek között sporttáborokat, workshopokat és nyelvtanulást is.
2: A szünidő alatt gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Az Oktatási Minisztérium szerint körülbelül 190 ezer általános iskolás tanuló és mintegy 88 ezer középiskolás várja a nyári szünetet. Június 15-én 21.562 kilencedikes fejezte be a tanévet, és május 22-én a középiskola utolsó évfolyamaiban tanuló diákok is megkapták bizonyítványukat. A 2026-2027-es tanévre 26.051 betöltetlen hely van az új diákok beiratkozására a középiskolákban. Eddig 23.683 hely foglalt. A beiratkozást 65 iskolára korlátozzák.
1: Janez Sziglar Kralj mezőgazdasági miniszter az uniós mezőgazdasági miniszterek első luxemburgi találkozóján a tagállamok rugalmasságát szorgalmazta a közös agrárpolitikai intézkedések 2028-2034 közötti időszakban történő végrehajtásában.
2: A miniszterek vitájában Sziglar Kralj üdvözölte a javaslatok egyértelmű tételében és a világosabb szabályokban elért előrelépést, miközben az EU-n belüli egyenlő versenyfeltételeket biztosítják. Hangsúlyozta, hogy az uniónak rugalmasságot kell biztosítania a tagállamok számára az intézkedések végrehajtásában, miközben fenntartja a közös célokat. Átadott egy levelet is az illetékes európai biztosnak, Christoph Hansennek, amelyben Szlovénia az Európai Mezőgazdasági Tartalék Alaptól kér segítséget a gazdálkodók támogatására a közelmúltbeli viharok után.
1: Az új uniós migrációs és menekültügyi paktum következetes végrehajtását sürgette tegnap Davor Božinović horvát és Franci Matos szlovén belügyminiszter Mária Goricában, hangsúlyozva, hogy az illegális határátlépések visszaszorításához biometrikus nyilvántartásra és hatékonyabb visszaküldési eljárásokra van szükség.
2: Matos fontos előírásnak nevezte, hogy az unió külső határát jogszerűtlenül átlépőket biometrikus adatokkal regisztrálják, adataikat pedig rögzítsék az Eurodac rendszerben. Ez megakadályozhatja az identitás megváltoztatását, valamint azt, hogy az érintettek más országot jelöljenek meg érkezési helyként. A két miniszter eredményesnek nevezte a horvát és a szlovén rendőrség együttműködését, és megállapodott abban, hogy a vegyes járőrök továbbra is részt vesznek a külső schengeni határ ellenőrzésében. esetében. Szlovéniában idén 40%-kal több, Horvátországban viszont mintegy 30%-kal kevesebb illegális határátlépést regisztráltak, mint az előző években.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében, ezért 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zala Víz ZRT elnök vezérigazgatója. Arnhofer András elmondta, a 29 településen mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében a nyaraló övezeteket is.
2: Ezen a területen 9 tározója van a közműcégnek, ebből 2 már szinte teljesen kiürült, ezért a magasabban fekvő területeken érezhető leginkább a vízhiány. A cégvezető úgy fogalmazott, több mint 40 éves szakmai tapasztalata alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra, mert Zala az egyik legcsapadékosabb megye. Idén azonban komoly asszály sújtotta. A talajvízszint jelentősen csökkent az egész térségben, miközben az emberek hatalmas mennyiséget használnak fel öntözésre az ivóvízhálózatból.
1: A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér.
2: A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 12:30 és délután 16 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, mezőgazdaságban és a kertészetben. Kivételt a közhasznú munkák jelentenek, valamint a polgári védelem és más mentő tevékenységek.
1: Tegnap újabb kormányalakítási egyeztetések kezdődtek a román elnöki hivatalban, miután a bukaresti parlament hétfő éjjel elutasította az Adrian Vestea miniszterelnök jelölt által javasolt kormány beiktatását. Nikus Ordán államfő politikai súlyok sorrendjében konzultál a parlamenti pártokkal a kormányválság lehetséges megoldásáról.
2: Közösségi oldalán az elnök azt írta, azt kéri a pártoktól, hogy térjenek vissza a párbeszédhez, az észszerű magatartáshoz, és kössenek megállapodást a parlamenti többség kialakításáról. Dan szerint Romániának kormányra van szüksége, de a nyugatbarát irányvonal megőrzése továbbra is egyértelmű feltétel. Kelemen Hunor azt javasolta az államfőnek, hogy fordítsa meg a sorrendet és ne adjon kormányalakítási megbízást egy következő kormányfőjelöltnek, amíg a nyugatbarát pártok között nem születik megállapodás arról a parlamenti többségről, amely a kormányt adná.
0: Sport.

0: A szlovén férfi röplabda válogatott ma Kanada ellen kezdi a Nemzetek Ligája második tornát. A Stožice sportcsarnokban rendezendő összecsapás 20 óra 30 perckor veszi kezdetét. Vasárnapig Bulgária, Brazília és Olaszország lesz Fabio Soli védenceinek ellenfele. 6 mérkőzésen 6 győzelemmel az Európa Ligában a szlovén női röplabda válogatott már biztosította szereplését a 2028-as Európa Bajnokságon, írta a Röplabda Szövetség. Az EB-n a férfi csapat is szerepel, az Európai Röplabda Szövetség szerint pedig a torna egyik vendéglátója Montenegro lesz. A horvát labdarúgó válogatott egy kiélezett 1-0-ás győzelemmel életben tartotta reményeit a világbajnokság kieséses szakaszába jutásra. A horvátok a kanadai Torontóban a csoportkör második mérkőzésén győzték le Panamát, amelynek már elméleti esélye sincs arra, hogy kijusson az észak-amerikai torna második részére. Horvátországnak 3 pontja van, és Ghanával csap össze a legjobb 32 csapat közé jutásért.
1: Időjárás. Délután napos időre van kilátás, időnként megnövekvő felhőzettel. Nyugaton helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 32 fok között alakul, az Adrián 34 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közútok forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Jutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét, a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a Steyr-Stráda forgalma Drámlya és Szlovenszky-Konyice között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Lopata és Podmíj előtt Maribor irányában, valamint a Drámlya leágazáson Maribor felé.
0: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Vucsák Filip délelőtti hangtechnikus és Farics Dorisz hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Györkös Korán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

No, szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak. Szerda van, június 24-e, és 2 perccel vagyunk fél egy után teljesen pontosan. Egyébként a délutáni csapattal már természetesen, hogy mondani szoktuk, ilyen alacsony startban vagyunk, niszki startban, és alig várjuk, hogy eltöltsünk önökkel egy újabb kellemes délutánt itt a Moravidéki Magyar Rádiónál. És egyébként odakint gyönyörű az időjárás, úgyhogy akár a rádiót kint is lehet hallgatni, de természetesen nem a tűzőnapon, ugye az fontos, hogy védjük a bőrünk egészségét is, úgyhogy ha árnyékban tartózkodnak, az úgy elég kellemes tud lenni. Egyébként pedig említettük, hogy nem egyedül vagyok itt a stúdióban, hanem a délutáni csapat társaságában, ami pedig őket illeti, a zenei szerkesztő és egyben a délutáni hangtechnikus kolléga Györkös Gorán. Aztán a délután folyamán a híreket nem más, mint Oleti Zsuzsa szerkeszti majd. És azt is fontos elmondani, ezen kívül, hogy rengeteg színes műsor várja majd önöket a délután folyamán. Úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk, és ne hagyják ki a jobbnál jobb zenéket, jobbnál jobb műsorokat. Ami biztos, hogy a Hot Stuff-val fogjuk folytatni, ez nem más, mint a Donna Summertől fog szólni, és pontosan így le is tudja írni azt, hogy milyen időjárásunk van jelen pillanatban. Tartsanak velünk, élvezzék a zenét és a jó hangulatot. Mi itt leszünk, egykor pedig friss információkkal is várjuk majd önöket.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió. Időjárás.
2: Ígértük, és az ígéretünket be is tartjuk. Érkeznek a legfrissebb információk, ami a hazai időjárást illeti elsősorban. Egyébként június 24-e van, szerda, 13 óra után leszünk hamarosan már, egy perce lesz pedig itt a Muravidéki Magyar Rádió. Na de akkor lássuk, hogy mi a helyzet időjárásvilág. Ma délután a folytatásban is napos időnk lesz, helyenként viszont kicsit befelhősödhet az égbolt felettünk. Ez igazából az ország keleti részén egyébként kevesebb esély van erre. Aztán az ország nyugati felében lesz még néhány zivatar, illetve kialakulhat egy-egy zápor is. A legmagasabb napi hőmérséklet 29 és 32, Goriskón és a Vipava völgyben 34 fok körül alakul. Aztán holnap túlnyomóan derült időben lesz részünk, keleti szél fog fújni. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 17 és 22, az alpesi völgyekben és a Notranska fennsíkjain 15 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 30 és 35 fok között alakul majd. Pénteken és szombaton pedig többnyire derült időnk lesz, időjárásunk pedig ugye napról napra melegszik is majd, és ha minden igaz, akkor már most vörös jelzést adtak ki az ország némely részére, ami a hétvége kezdetét illeti. Na de akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lendva 29 fokos, ez szintén így van a közeli Muraszombatban is, Celje 30 fokos, Maribor 28, Ljubljana 29, Novomesto 30, Koper 32, Kradaricán pedig 15 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma nagyrészt derült, napos idő várható, a középső és déli megyékben lehetnek gomoly felhők. A déli országrészben nem kizárt néhány zápor, illetve zivatar. Délutánra 30 és 36 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére pedig 19 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet. Aztán a holnapi napon nagyrészt derült, napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő egyébként. Pénteken túlnyomóan derült vagy felhőtlen idő ígérkezik, csapadék nélkül, szombaton pedig megint csak többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék megint csak nem lesz. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarországon is. Lenti 29 fokos, ugyanennyit mérnek Zalaegerszegen is, és Nagykanizsán is. Szentgotthárd is 29 fokos jelenleg, ez szintén így van Szombathelyen, Budapest pedig ott már egy kicsit magasabb a hőmérséklet, ott 31 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők egyébként. És ugye fontos megemlíteni, hogy odakint nem csak a hőmérők mutatnak meleget, hanem elég erősen tűz a nap is, így fontos, hogy tegyünk saját magunk egészségéért, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, és védjék bőrük egészségét, és ugyanis ajánlott a napkrém használata akkor. Mi pedig akkor ne húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
2: Lánd a község ugyebár megkezdte az önkormányzati út felújítását a Svár körforgalom és a Lucke-Pravice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. Ezért július 6-áig, ugye ezen a részen munkálatokra lehet számítani, és továbbra is két terelőúton lehetséges a forgalom. Hosszúfalu irányába a Malom utcán, azaz a Nölöbö mellett, tehát Hosszúfalu felől, Lendva irányába pedig akkor a Jáger-Lendva kereszteződésnél lehet megtenni ezt a kerülőt. Egyébként ezen kívül Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról. Ami viszont a távolabbi utakat illeti, baleset miatt felváltva egyirányú a forgalom a Novomesto Ursna-Széla Szemics úton, teljesen pontosan Ursna-Széla közelében. Úgyhogy ott mindenképpen érdemes egy kicsit lassabban, óvatosabban közlekedni. Aztán van néhány olyan hely is, ahol különféle tárgyak, illetve állatok akadályozzák a forgalmat, illetve gépjármű meghibásodások. Többek között pont gépjármű meghibásodása miatt akadozzik a forgalom a Tomácsevo körforgalomnál, aztán a Steyr autópályán Domzsale és Szent Jakab között Ljubljana felé is akadozik a forgalom. Ez szintén így van a tengermelléki autópályán, ott a Razdörto bejáratnál Ljubljana felé akadozik a forgalom, és a Vipavai gyorsforgalmi úton is akadályozott a forgalom, illetve forgalmi dugók alakulnak ki, méghozzá a Szentpéter Olaszország felé vezető lehajtója előtt. Ott teljesen pontosan egy tárgy, az egy útesten lévő tárgy akadályozza az autósokat. No de, ezen kívül ugye sok helyen vannak munkálatok is, úgyhogy érdemes erre is figyelni, betartani a szabályokat, ugyebár. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a Jutomeri rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ahogy azt jól tudhatjuk, ez nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, bármerre is viszi önöket az útjuk, ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, legyenek tekintettel másokra is a forgalomban, és ugye őrizzék meg a nyugalmukat, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg az úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és hoztam egy olyan dalt, ami akár lehetne a sebezhetőség himnusza is, hiszen a Naked című dal egyszerre fájdalmas és felszabadító. Kenny Grace visszatért egy érzelmileg nyers, mégis táncolható slágerrel, amelyben a szerelem utolsó pillanatait csupaszítja le a hallgató előtt. Meghozta a nyarat Kenya Grace legújabb Naked című dalával is. A habkönnyű drum and bass alap azonban egy sokkal mélyebb hangvételű szöveggel párosul. Az előadó dalszerző egy szerelem végső napjairól énekel, amiben már csak az egyik fél érzi a lángot. 2 éve annak, hogy a Strangers meghódította a világot, az énekesnő dala több mint 1 milliárd streamnél jár, azóta pedig slágert slágerre halmoz. A könnyen befogadható ütemek és a szövegeiben kiteljesedő őszinte érzések pedig szintén hozzátesznek az osztatlan sikeréhez. Ez pedig még jobban tetőzi a saját emberi kiállása is. A megjelenés egy szerelmi szenvedés mutat be az egyik fél szemszögéből, mármint a Naked dal kapcsán, mintha az illető fejében lévő gondolatokat látnánk, aki a kételyeken túl egy idő után már mindent megtenne azért, hogy a másik fél viszonozza az ő érzéseit. A 2022-ben feltűnt énekesnő a közönségnek már korábban is megmutatta ennek a Naked dalnak egy részletét, és akkor úgy beszélt róla a TikTok felületén, hogy a valaha volt legrosszabb érzést zenésítette meg. A brit producer és szerző remekül ötvözi a popzenét az elektronikus elemekkel, néha teljesen felrúgva a műfaji határokat, persze a hallgatóság legnagyobb örömére. A végeredmény pedig minden esetben olyan, amit szívesen hallunk rádióban és bulikban egyaránt. Úgyhogy érkezem most Kenny Grace és a legújabb slenge a Naked.

Tilda Lovrans Out, ez volt a One Republic dala, ugye már egy jól ismert dal, és folytatjuk jól ismert, igaz nem dalokkal, de személyekkel, ugyanis valószínűleg senkinek sem ismeretlen Pharrell Williams neve. Ugye ő egy amerikai művész, énekes és divattervező is egyben. A Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak pedig valószínűleg nem ismeretlen Horváth Tamás neve sem, akit egyébként kivitt a Louis Vuitton Pharrell párizsi divat bemutatójára. No, az élményről a zenész az Instagramon számolt be. Az énekes szerint mesébe illő pillanat volt test közelből látni a showt, írja egyébként a Refresher. Horváth Tamás magyar énekes is részt vett Pharrell Williams párizsi Louis Vuitton divat bemutatóján. Mint ismeretes, Pharrell 2023 óta a márka férfi ruházatának kreatív igazgatója. Egészen elképesztő élményben volt részem. Végtelenül hálás vagyok a magyar Louis Vuitton csapatának. Az hagyján, hogy lépten nyomon világsztárokba botlottam bele, de látni egy ilyen show test közelből, Tamásiból egy romos házból Párizsba egy Louis Vuitton fashion show-ra, na ez tényleg mesébe illő. Olvasható annak a posztnak a szövege, amelyet Horváth osztott meg az eseményről. Az egyiken maga Pharrell is látható, ahogy a bemutató végén végigvonul a kifutón. A show apropója egyébként a Brand 2027-es férfi tavaszi nyári kollekciójának bemutatója volt a párizsi divat héten. Az eseményen számos világsztár is megjelent, köztük Jeremy Allen White, Lola Young, Missy Elliott és Quavo is. A magyar zenészre nem véletlenül eshetett a választás, olybá tűnik, nagyon is szereti a francia márkát. Például egy fotón, amelyet a Refresher is bebígyeztett a cikkbe, sikerült feldobnia egy Vuitton kabát kompozíciót is. Egyébként, ahogy említettük, a maga a kép megtekinthető a Refresher oldalán, mindenképpen érdemes lecsekkolni, vagy akár maga a művész, ugye Horváth Tamás Instagramján, Facebook oldalán a megosztást, amiben írt, és ugye képeket is tett közzé az eseményről. Egy biztos, hogy a képek jól sikerültek, és hogy egy örökre szóló élményben volt része a magyar zenésznek. Mi pedig, ha már egyszer ilyen témával foglalkozunk, akkor ideillő zenével is folytatjuk. Érkezik Horváth Tamástól a már jól ismert Megyfa, amivel egyébként, ha minden igaz, akkor a dalban is zenélt, illetve versenyzett, méghozzá 2018-ban, amikor ugye

Ahogy tudjuk, közte és az AVS között folyt a legnagyobb, talán mondhatjuk, harc is abban, hogy ki fog végül kimenni a 2018-as Eurovízióra, és ki fogja képviselni Magyarországot. Na hát végül az AVS-re esett a választás, viszont egy biztos, hogy Horváth Tamás megyfája így is ikonikus dal lett, ez fog szólni a folytatásban, és ha minden igaz, akkor Pharrell Williams-től is szólni fog a dal, ez pedig nem más, mint a jól ismert Happy. Mindkettő időjáráshoz illő, ugyanis gyönyörű, szép, pozitív hangulata van. És ugye, ahogy említettük, mind a ketten említve is vannak a cikkben, érkezik most Horváth Tamás és a Megyfa.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannónia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az Országgyűlés Pénzügyi Bizottsága ma támogatta azt a véleményt, hogy alaptalan a Szlovénia fejlesztését szolgáló intervenciós törvényről tartandó referendum alkotmányossági felülvizsgálatára irányuló kérelem. Nevezetesen olyan törvényről van szó, amelyről nem lehet népszavazást tartani, értett egyet a döntéssel az ülésen jelenlévő többsége. A fokozódó hőség miatt vörös figyelmeztetést adott ki a környezetvédelmi ügynökség szombatra, Szlovénia délnyugati felére, vasárnapra pedig az ország középső részére. A többi területen narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A legmelegebb a Goriskó régióban, illetve a Vipava völgyében lesz, ahol a hőmérséklet megközelítheti a 40 Celsius fokot, figyelmeztetett az ARSO. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is tárgyalhatja a Magyarországgyűlés jövő héten, miután a miniszterelnökséget vezető miniszter a parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte hétfőre és kedre. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Ruf Pálint a rendkívüli ülés időpontjának 2026. június 29-ét és 30-át javasolta, és 6 előterjesztés megtárgyalását indítványozta az országgyűlésnek. Ezek között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő indítvány, és az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat is. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen jövő héten Örményországba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson Nikol Pasinyán örmény miniszterelnökkel az EU és Örményország közötti stratégiai kapcsolatok további elmélyítéséről. Pasinyán nemrégiben történt újraválasztását követően erősítették meg ezt a kérdést a Euronews-nak. Von der Leyen látogatására azt követően kerül sor, hogy az Európai Bizottság múlt pénteken bejelentette, 34 millió eurót folyósított Örményországnak, hogy enyhítse az orosz kereskedelmi korlátozásoknak az ország magánszektorára gyakorolt hatását. Egy kommunikációs rendszer meghibásodása miatt két késő esti órákban le kellett állítani Németország teljes vasúti hálózatát, utasok ezreit hagyva vesztegelni az ország számos pontján. A vonatok az állomásokon rekedtek, az utasok pedig hosszú sorokban álltak az információs pultoknál, miközben azt próbálták kideríteni, hogyan jutnak el oda, ahova elindultak. A legnagyobb országos vasúttársaság, a Deutsche Bahn, nem sokkal hajnali egy óra előtt, csak nem 2,5 órával azután, hogy először jelezte a leállást, közölte, hogy a problémát elhárították, és a forgalom lépésről lépésre újraindul. A japán császári párt teljes katonai tiszteletadással üdvözölték, amikor hivatalos állami látogatásra érkezett Belgiumba. Naruhito és Masako látogatása jól érzékelteti Japán és Belgium hosszú múltra visszatekintő kapcsolatait. A két ország diplomáciai viszonya 1866-ra nyúlik vissza, amikor a belga és a japán uralkodó család tagjai először tettek kölcsönös látogatást egymásnál.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős idő várható délután, a nyugati határszélen még kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet eléri a 29-32 fokot, a tenger melléken 34 fok várható.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral, jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.
1: MMR.

felé, a kulcs és a nagy szemüveg. Oh baby, neked csak ennyi jár. Na meg egy sörös üveg.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

A Lovers on the Sun szólt David Guettától és Sam Martintól, és ugye ez csak egyike David Guetta rengeteg olyan dala közül, amelyek elég nagy hírnevet szereztek úgymond az évek során, és egyébként egy ilyen kis érdekesség, hogy június 30-án, vagyis csupán 6 nap múlva fogja ünnepelni egyébként az évfordulóját maga a dal, ugyanis 2014-ben június 30-án jelent meg hivatalosan, mint ugye single, vagyis simán csak dalként az albumot, akkor még nem számították hozzá. Na de, minden esetre mi a Lovers on the Sun után folytatjuk, jobbnál jobb dalokkal érkezik a Haverok, Buli, Samba, Bombontól, de az ismerős arcok dalát is hallhatjuk majd.

Remél Ferenctől szólta, hogyan érsz el, és egyébként odakint, hát mondhatni büntetően meleg van, úgyhogy továbbra is csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartózkodjanak árnyékban. És amit még ajánlani tudunk, az az, hogy tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, ugyanis 3-kor várja önöket a terepjáró, méghozzá 3 témával. Lássuk is, hogy melyek ezek. Az elmúlt években megtapasztaltuk, hogy a kánikula nem csak egy-két napos nyári jelenség, hanem hetekig is eltarthat. Ezért nyáron egészségünk megőrzése és a kellemetlen velejárók elkerülése érdekében az életmódunkat ehhez a jelenséghez is igazítani szükséges. Cigán Szilvia az Országos Népegészségügyi Intézet javallatait összegzi a mai terepjáró első témájában. Aztán európai hőkupola idején egyre többen keresik a felfrissülést a vízpartok mellett, ilyenkor pedig nem csak a hőség, hanem a víz maga is rejthet veszélyeket. Erről a témáról Szabó Márkot hallják. Végül pedig a meteorológusok napok óta figyelmeztetnek, hogy június végéig, de lehet, hogy még utána is maradnak a magas hőmérsékletek. A 30 Celsius foknál is magasabb napközi hőmérsékletek az emberek és az állatok is nehezen viselik. Vizet és árnyékot kell biztosítani minden házi állatnak. Cigán Szilvia, Tiása Zserdin állatorvossal, a Lendvai Állategészségügyi Rendelő munkatársával készített beszélgetését közvetítjük a mai terepjáró 3. témájában. Ha érdeklik önöket a részletek, mindenképpen tartsanak velünk a folytatásban is. 3-kor várjon önöket a terepjáró.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt években megtapasztaltuk, hogy a kánikula nem csak egy-két napos nyári jelenség, hanem hetekig is eltarthat. Ezért nyáron egészségünk megőrzése és a kellemetlen velejárók elkerülése érdekében az életmódunkat ehhez a jelenséghez is igazítani szükséges. Cigán Szilvia az Országos Népegészségügyi Intézet javallatait összegzi.
1: A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak, hosszabbak és intenzívebbek lesznek a hőhullámok. A tartós magas hőmérséklet jelentős terhelést jelent az ember szervezetének, különösen az idősek, a gyermekek, a várandós nők és a krónikus betegségben szenvedők állapotát nagyban befolyásolhatja. A hőség hatásai az életkortól, az egészségi állapottól, a fizikai erőnléttől és a kitettség mértékétől is függenek. Különösen veszélyeztetettek a szív- és érrendszeri, légzőszervi, vesebetegséggel vagy cukorbetegséggel élők, a mozgáskorlátozottak, valamint azok, akik bizonyos gyógyszereket szednek. Fokozott kockázatnak vannak kitéve a szabadtéri dolgozók, a sportolók, az utazók, a rossz lakáskörülmények között élők, illetve a szociálisan hátrányos helyzetű személyek. A városokban a városi hősziget jelensége miatt a hőhullámok még erősebbek, mivel az aszfalt és a beton nappal elnyeli, éjjel pedig lassan adja le a hőt a környezetbe. A hőség kellemetlen közérzetet, kiszáradást, bőrkiütéseket, izomgörcsöket, hőkimerülést, ájulást és akár életveszélyes hőgutát is okozhat. Emellett súlyosbíthatja a meglévő betegségeket. A megelőzés legfontosabb eleme a hőterhelés csökkentése, a lakó és munkahelyi helyiségeket árnyékolással, éjszakai szellőztetéssel és szükség esetén ventilátorral vagy légkondicionálóval kell hűteni. Napközben ajánlott árnyékban vagy hűvös helyen tartózkodni, illetve hideg zuhannyal vagy vizes borogatással csökkenteni a testhőmérsékletet. A nagy fizikai megterhelés célszerű a reggeli vagy esti órákra időzíteni. Ajánlott könnyű ételeket fogyasztani, valamint rendszeresen folyadékot inni akkor is, ha még nem jelentkezik szomjúságérzet. A legjobb választás a víz, míg az alkoholos, koffeines és magas cukortartalmú italokat ajánlott kerülni. Felnőttek számára meleg időben általában napi legalább 2 liter folyadék javasolt, intenzív fizikai aktivitás esetén ennél több. Fontos figyelni az idősekre, az egyedül élőkre és más veszélyeztetett személyekre, soha nem szabad senkit, különösen gyermeket vagy állatot parkoló autóban hagyni. Hőgutat gyanúja esetén azonnal orvosi segítséget kell hívni. A nyári időszakban kiemelt figyelmet kell fordítani a napvédelemre, az élelmiszerbiztonságra, a gyógyszerek megfelelő tárolására, valamint az időjárási figyelmeztetések követésére. Az egyéni intézkedések mellett a közösségi megoldások, például árnyékos zöld területek és nyilvánosan elérhető hűtött helyiségek biztosítása szintén fontos szerepet játszanak az egészségvédelmében. Amennyiben mégis napon kell tartózkodni, a megfelelő öltözettel, kalappal és magas UV-faktoros fényvédőszerrel kötelező védeni magunkat. Azonban a nyaralás idején sem ajánlott a tűző napon tartózkodás, s 11 és 16 óra között a vízpart mentén és az árnyékot kell választani.
0: Európai hőkupola idején egyre többen keresik a felfrissülést a vízpartok mellett. Ilyenkor pedig nem csak a hőség, hanem a víz maga is rejthet veszélyeket. Szabó Márkot hallják.
2: Bár a forró nyári napokon a víz frissítő, de ne feledkezzünk meg az alapvető biztonsági intézkedésekről. Tartsuk be ezeket, mert életet menthetnek. A rendőrség tanácsai a következőek. Ne ugorjunk a vízbe, ha melegünk van és izzadunk. A szervezetnek fokozatosan kell hozzászoknia a víz hőmérsékletéhez. Ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyermekeket a tavak és folyók partján, és még kevésbé a vízben. A gyerekek nem ismerik a veszélyt. A gondjukat viselő személyek fokozottan figyeljék a víz közelében játszó gyerekeket. vizet, még akkor is, ha sekély a víz, vagy akár ha otthoni medencéről van szó. A vízpárnák és más úszás segítő eszközök nem garantálják a biztonságot mély vízben. Soha ne ússzunk teli gyomorral, vagy teljesen üres gyomorral, és kerüljük az alkoholtartalmú italokat. Ne ugorjunk zavaros vízbe, sekély vízbe, vagy ismeretlen helyekre. Ez főleg a bányatavak tekintetében igaz. Figyeljünk az időjárási viszonyokra. A viharos tenger és a tengeri áramlatok általában elsodorják az úszókat a parttól. Az úszodákban, fürdőkben tartsuk be a szabályokat, valamint a vízimentők utasításait. A bűnözők nem pihennek a víz mellett sem, ezért jobb óvatosnak lenni. Tolvajok, szexuális ragadozók leselkedhetnek ránk vagy gyermekeinkre. Figyeljünk másokra és vagyontárgyainkra. A vízparti fogadások, erőpróbák is veszélyesek. Például, ha a kihívás tétje akár az, hogy át tudnak-e úszni egy adott kavicsbányát. Úszni csak az úszásra kijelölt vizekben szabad. Ne feledkezzünk meg a biztonságról a kijelöletlen fürdőhelyeken, tehát kavicsbányákban, tavakon és folyókban. Ezek a helyek jó időben sok fürdőzőt vonzanak, de nincs vízimentő szolgálatuk, így mindenki a saját felelősségére úszik bennük. A változó vízszint és az örvények, buzgárok miatt ezek a természetes fürdőhelyek nagyon veszélyesek lehetnek az úszók számára. Vegyük figyelembe a kihelyezett figyelmeztető táblákat. Az elhagyatott kavicsbányák rendkívül veszélyesek, fulladás veszélyt jelentenek, és egyes helyeken a víz akár 15 méter mély is lehet bennük. Ha fuldoklót észlel, ne ugorjon utána fejjel a vízbe. Ha nem tud úszni, a bátorsága hiába való lehet, és a vízimentőknek egy helyet két embert kell majd megmenteniük. Ha mégis megpróbálkozik a mentéssel, akkor jobb kötelet vagy ágat dobni a fuldoklónak, mint beugrani a vízbe. A mentés komoly fizikai erőfeszítést igényel. A fuldoklót hátulról közelítse meg, és a lehetséges a hajánál fogva ragadja meg. Ha a fuldokló a mentő szemébe kapaszkodna, az utóbbinak már nincs más kiútja, mint félbehagyni a mentést, és így megszabadulni a már számára is halálossá váló szorítás. A fuldokló életét sok esetben a 112-es segélyhívó számmal kihívott segítség vagy a rendőrség értesítése is megmentheti.
0: A meteorológusok napok óta figyelmeztetnek, hogy június végéig, de lehet, hogy még utána is maradnak a magas hőmérsékletek. A 30 Celsius foknál is magasabb napközi hőmérsékletek az emberek és az állatok is nehezen viselik. Vizet és árnyékot kell biztosítani minden házi állatnak. Cigán Szilvia Tiasa Zserdin állatorvossal, a Lendvai Állategészségügyi Rendelő munkatársával készített beszélgetését közvetítjük.
3: Pri vseh domačih in divjih živalih je pomembno, da imajo stalno na voljo svežo pitno vodo.
4: Fontos, hogy a házi és vadállatok számára is mindig álljon rendelkezésre friss ivóvíz. A házi kedvenceknek rendszeresen cseréljük a vizét, illetve mossuk ki a vizes tálkájukat. A nagy hőségben a vizes tálkába egy-egy jégkockát is tehetünk, hogy a víz tovább hideg maradjon. A tenyészállatok esetében is ez érvényes. Néha talán még fontosabb az ivóvízzel való megfelelő ellátás. Például a fejős teheneknek naponta nagyon sok vízre van szükségük, tehát ebben a hőségben rendszeresen ellenőrizni kell az itatórendszer működését. A malacok esetében javasoljuk a nem túl hideg vizes locsolást. A tyúkokról sem szabad megfeledkezni. Tájukban az állott vizet frissre kell cserélni, még mielőtt elfogyna. Minden tenyészállat számára biztosítani kell az árnyékos tartózkodási helyet. Természetes árnyékot adhatnak az udvaron lévő fák, vagy ha ez nem lehetséges, árnyékot biztosító tetőt, ereszt kell állítani az állatok számára, ahol menedéket és hűsölési lehetőséget találnak.
1: A tanácsok betartása a négylábú kedvencek, kutyák és macskák esetében a legegyszerűbb. Noha akadnak tulajdonosok, akik megfeledkeznek róluk, főleg a kint tartott kutyákról és macskákról kell külön gondoskodnunk.
3: Tako, zdaj, box mora biti primerne velikosti, mora imeti primerno osenčenje, mora biti recimo tudi hiška notri, s tem, kazaj v tej vročini hiška, kaj dosti...
4: Így igaz. A szabadtéri kutyakennelnek megfelelő méretűnek kell lennie, amelynek egy része árnyas, és kutyaház is van benne. Noha ez utóbbi most ebben a kánikulában nem sokat segít, ezért amennyiben a tűző napon áll a kennel, ajánlott a kutyát más, például megfelelő hőmérsékletű és szellőztetett pincehelyiségbe vagy garázsba áthelyezni. A cicák esetében nagy gondot jelentenek a szabadon élők, akiknek senki sem viseli gondját. Legyünk annyira emberségesek, tegyünk ki számukra is egy-egy tálka friss vizet. Cseréljük többször naponta. Tegyünk bele egy-két kocka jeget, hogy hideg maradjon. A kihelyezett víznek a cicák mellett megörülnek a sünök, a madarak és méhek is, hiszen nekik is szükségük van vízre, amit a kánikulában nem mindig találnak.
1: A házi kedvencek alkalmazkodnak a hőséghez. Melyek az egészségügyi panaszok jelei, amelyek esetleg a magas kinti hőmérséklet következményei?
3: Ja, skrbeti nas mora, če opazimo kakšne koli znake vročinskega toplotnega udara, ne? To so znaki recimo pri kužekih, pri mucikah.
4: Aggódni kell, ha a hőguta bármelyik jelét észleljük az állatnál. Például a kutyus vagy a cica mozgása koordinálatlan, a légzése nagyon felgyorsult. A kutyák lihegnek, a macskák tátott szájjal lélegeznek, ami rájuk nem jellemző, ha minden rendben van. A kutyák nyála megváltozik, sűrűbb lesz, a nyelvük a szokottnál pirosabb. Van, amikor hasmenés, hányás kíséri a tüneteket. A kutya vagy macska tántorog, emelkedik a testhőmérséklete, és amikor 40 fok vagy annál több a láza, az állatot azonnal hűvösre kell vinni, a testét fokozatosan hűteni kell. Például vizes törülközőbe takarjuk, és azonnal hívjuk az állatorvost, aki további utasításokkal látja el a gazdát. Az állatot minél előbb be kell vinni az állatorvoshoz. Forró autóval ne szállítsuk az állatot, előtte szellőztessük ki, és hűtsük le az autó belső terét, és csak utána menjünk a beteg állattal az állatorvoshoz. Ami pedig az állatok táplálkozását illeti, a kánikulában a megszokott táppal etethetők a kutyák és macskák. Esetleg könnyen emészthető, fehérjedús táp élvez elsőbséget. Előfordul, hogy a cicák és kutyák a nagy melegben kevesebbet esznek. Ez normális. De mégis figyelni kell őket, mert ha teljesen abba hagynák a táplálkozást, akkor ez már aggasztó lehet.
1: Tjása Zserdin állatorvos ajánlatait érdemes lesz betartani, hiszen csak így leszünk elégedett állattulajdonosok, függetlenül attól, hogy tenyészállatokról vagy házi kedvenceinkről van szó.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Cigán Szilvia és Szabó Márk összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
5: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Az UFO-tól szólt a nyár van, és hát nem hazudtolja meg az időjárást ez a dal, tényleg nyár van, sőt, nagyon nyár van. Odakint továbbra is borzasztó meleg, lentván 32 fokot mérnek jelenleg, de mondhatni, hogy hála az égnek, úgy tűnik, hogy ez most már csak alacsonyabb lesz, magasabb semmiképp sem. A késő esti órákban úgy körülbelül 21-20 fok körül fognak mozogni a hőmérsékletek, egyébként hajnali 3-tól egészen hajnali 6-ig olyan 18 fokot jósolnak, úgyhogy valamennyire azért az időjárás az este folyamán le fog hűlni, ennek mi csak örülünk. És ha már nyár van, ugye fontos figyelni arra, hogy igyanak rengeteg vizet, és arra is, hogy ne tartózkodjanak tartósan a napon. Ugyanis egyébként figyelmeztetést adott ki az Árszó, a hétvége felé már csak az alföldeken is fokozódik a hőterhelés, a legnagyobb egyébként a tenger melléken és a nagyobb városokban lesz, úgyhogy érdemes felkészülni a hétvégére, már nem szó szerint, hanem lélekben, ugyanis borzasztóan meleg lesz, és tényleg ajánlott nem a napon tartózkodni, hanem inkább árnyékban, esetleg, hogyha van otthon klímaberendezés, akkor az is jól tud jönni, és ugye a sok-sok folyadék az elengedhetetlen ebben a hőségben. Na de, ha már egyszer nyár van, akkor mi is lenne jobb, mint a Balatonban megmártozni? Hát pontosan ezért érkezik a Balaton, méghozzá az UFF-tól, de utána a Szidártától is szólni fog a piknik.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Június 25-én Szlovénia függetlenségének 35. évfordulóját ünnepli. Ennek jegyében az államiság napját tartjuk csütörtökön a függetlenséghez szükséges kulcsfontosságú dokumentumok elfogadásának emlékére. Az államiság napja alkalmából ma és holnap több kiemelt ünnepi programot rendeznek szerte Szlovéniában. Ezek fénypontja: a nagyszabású állami ünnepség lesz az ünnep előestéjén a Ljubljanai Köztársaság téren. A mai esemény ezúttal két ünnepi szónok lesz: Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök és Janez Jánosa miniszterelnök. A központi megemlékezés előtt ünnepi ülést tart az országgyűlés, valamint az államtanács, a köztársasági elnök pedig fogadást ad az elnöki palotában. Az 1991-es szlovén háborúban elesettek hozzátartozóinak. Az ünnep hivatalos napján, azaz június 25-én az elnöki palota hagyományosan megnyitja kapuit a látogatók előtt, ahol az ünnepi őrségváltást is megtekinthetik majd az érdeklődők. Elsőfokú vízkorlátozási intézkedés lépett életbe Zalaegerszegen. A döntés értelmében tilos a közparkok és házi kertek tömlős locsolása, az utak és járdák mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása, valamint az úszómedencék feltöltése. Felfüggesztik a tűzcsapról engedélyezett ipari vízvételezéseket és a tűzcsapról történő mezőgazdasági vízhasználatot is. A rendkívüli hőség és az aszály miatt egyre több zalai településen kellett korlátozásokat bevezetni. A vízkorlátozás mostanáig Zala megyében már 69 települést érint. A horvát meteorológiai szolgálat legfrissebb szezonális előrejelzése szerint Horvátországban az idei nyár is az átlagosnál melegebb lesz. A meteorológusok számításai szerint nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a nyári hőmérséklet meghaladja az 1991 és 2020 közötti sok éves átlagot. A legkritikusabbnak július ígérkezik, idézi a Croatia Week cikkét a Portfólió. A DHMZ ugyanakkor megjegyzi, hogy a júliusra és augusztusra vonatkozó prognózisban nem tudják megjósolni a hőhullámok időtartamát, gyakoriságát vagy földrajzi eloszlását, azt viszont valószínűsítik, hogy rövid ideig tartó hűvösebb periódusok is kialakulhatnak, olvasható a Horvát Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Ebolás fertőzést mutattak ki egy orvosnál Franciaországban. A közép-afrikai járvány kezdete óta ez az első eset, hogy a vírus jelenlétét Európában igazolták. Az orvos a Kongói Demokratikus Köztársaságban vett részt egy humanitárius misszióban, onnan érkezett Franciaországba, amikor a pozitív tesztet produkált az Ebola vírusra, jelentette be szerdán a francia egészségügyi minisztérium a Euronews tudósítása szerint.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős idő várható délután, a nyugati határszélen még kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A csúcsfőmérséklet általában 29 és 32 fok között változik, a tenger melléken 34 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
2: MMR. A zene összeköt.
0: Kívánságműsor.
3: No, hát egy biztos, hogy a meleg nem fog minket megállítani abban, hogy megtartsuk a mai slágerkívánságunkat, és azonnal érkezik egy kérés méghozzá a Kisstől, az I Was Made For Loving You. Ezt egyébként Lidi, Pisti és Luka kérték tőlünk, és elmondhatjuk azt is, hogy egyébként képes lapon érkezett a kívánság, úgyhogy ez egy ilyen kis különlegesség, kis információ. Egyébként pedig a dal alatt bátran hívhatnak bennünket, 2 telefonszámon leszünk elérhetőek ebben az órában, 575 17 18, illetve az 575 17 19, ha pedig külföldről telefonálnak, akkor plusz 386, kettes, majd pedig a 2 telefonszám közül az egyik. Most pedig érkezzen a Kiss és az I Was Made for Loving You.

0: És a KISZ után már be is érkezett az első telefonhívásunk. Halló, halló, szép jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én Mária vagyok. Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni. Szeresz Istenem!
0: Rendben, szólni fog a Szeress Istenem akkor Péter Srabáktől, ha ez megfelel. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot.
1: Minden jót a viszonthallásra.
0: Kellemes napot kívánunk mi is, és ha minden igaz, akkor van még telefonálunk. Halló, halló, szép jó napot kívánok.
2: Halló. Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm.
2: Kedves Tamara, Éva vagyok.
0: Üdvözlöm, milyen dalt küldhetünk?
2: Szeretnénk meghallgatni az Apostol együttestől Szállnak az évek.
0: Tehát az Apostoltól a Szállnak az évek című dalt szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonáltak, kellemes napot kívánunk.
2: Nagyon szépen köszönöm, és szép délután kívánok mindenkinek. Viszonthallásra.
0: Viszhall. És van még egy telefonálunk. Halló, jó napot.
3: Szép üdvözlet Tamara önnek, és ha dolgozik a Boglárka, még különben Goránnak.
0: Az igen, jó napot.
3: Családjának Boglár, Tamarám, meg a Gorán családjának. Én pedig szeretném meghallgatni, mint hosszú szoftos barna lány Kondzsuzsától.
0: Rendben, szólni fog a dal.
3: Kérem?
0: Szólni fog a dal.
3: Nagyon szépen megköszönöm. Jó munkát, jó egészséget a viszonthallásra, Ili.
0: Viszont kívánjuk a jó kívánságokat és kellemes napot. Köszönjük, hogy telefonált.

0: Az ahogy lesz után folytatódik is a sláger kívánságunk, és van is telefonálunk. Haló, szép jó napot kívánok!
1: Kedves Sokolom Tamara, Karcsi vagyok Teskándról.
0: Üdvözlöm!
1: Szeretnénk meghallgatni az Üllés Együttestől a Sárikát.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, köszönjük, és kellemes napot kívánunk.
1: Köszönjük szépen, további kellemes napot önöknek, és Sokolom.
0: Viszhall! És van még egy telefonálunk. Haló, jó napot!
2: Üdvözlöm, kedves Tamara, Jutka vagyok. Én szeretném kérni Horváth Robitól, hogyha egyszer megtalállak, nem engedlek el című számot. Ezt a lenti barátnőimmel szeretnénk hallgatni, Magdiba, Marikába, Angélába és a rádió minden kedves hallgatójába. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesíti kérésem. További szép nyári délután kívánok mindenkinek, és a stúdióba is nagyon jó erőt, egészséget kívánok minnyájuknak.
0: Viszont kívánjuk a jó kívánságokat, további szép napot, köszönjük, hogy telefonáltak.
3: Köszönöm. 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: Vannak újabb telefonálóink. Halló, halló, szép jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Én is szeretnék én notát meghallgatni.
0: Parancsoljon!
1: És pedig az otthon zöld füvén.
0: Rendben. Szólni fog akkor Pór Péter dala. Köszönjük igen. Szépen,
1: nagyon
0: hogy telefonált.
1: Köszönöm, szép napot kívánok.
0: Kellemes napot kívánunk, mi is. És van még telefonálunk. Halló, jó napot.
2: Jó napot kívánok, Gyöngyi vagyok, Pötvéterről.
0: Üdvözlöm.
2: Szeretném meghallgatni Gemini együttestől, neked csak egy idegen.
0: Rendben, szólni fog a kérdal. Köszönjük, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk.
2: Köszönöm szépen, viszont hallás.
0: Viszhall.

és ekkor hirtelen felriadta. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnézte, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füve.

0: Csörög a telefon, vagyis hát csörgött. Köszöntöm a kedves telefonálót. Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Tamara! Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm!
1: A Nox együttesről szeretném meghallgatni Túl a Varázshegyen című dalt.
0: Tehát a Noxtól a Túl a Varázshegyen?
1: Igen, igen.
0: Rendben, szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk.
1: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
0: Viszhall. És van még egy telefonálunk, ha minden igaz. Haló, jó napot.
2: Haló, haló, üdvözlöm, jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm.
2: Valéria vagyunk Zalaegerszegről.
0: Milyen dalt küldhetünk?
2: Tarkántól a Kiss-Kiss.
0: Rendben, szólni fog akkor a Kiss-Kiss. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk.
2: Én köszönöm, további jó napot, viszont hallás.
0: Viszhall.

0: Marsza!
1: És ha minden igaz, vannak telefonálóink. Haló, haló, szép jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm!
2: Szeretném kérni Reszket a Hold a tóvizén.
1: Reszket a Hold a tóvizén, esetleg egy előadót tudna mondani a dalhoz?
2: Nem tudom.
1: Tessék?
2: Azt nem tudom.
1: Rendben, akkor a tópartiaktól fog szólni a dal, reméljük, hogy megfelel, és köszönjük szépen, hogy telefonált.
2: Nagyon
1: kellemes napot kívánunk.
2: Kellemes napot.
1: És van-e még telefonálunk? Van, haló, jó napot!
3: Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm!
3: Szeretném meghallgatni Kocsos Feritől, Szeres, csak ennyit kérek című számot, itt adottam.
1: Rendben, szólni fog akkor Kacor Feritől a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk mi is.
4: Te, kinek elege van a nagyváros zajából, a gyár kémények maró füstjéből, és te is, kit az arató csípő csípős bora ingerelt egész nap köhögésre. Ti, kik a szerelem boldog mámorában úsztok, meg ti is, kik meg szívebb érzik, vagy csak édes emlékek után kutattok. Hunyjátok

tegyetek velünk egy képzeletbeli sétát a tóparton. Nyár este van, a gyenge szellő apró hullámokat ver a parthoz.

Kaszor Feri dala után már csak két zenekívánságra maradt időnk, ez pedig nem más, mint a dupla kávétól a Füredi Anna bálon, amit Máté kért tőlünk, ezen kívül pedig Zambó Jimmy dala is szólni fog tőle, a Egy jó asszony mindent megbosát fog szólni, ezt pedig Marika és Feri kérték tőlünk, úgyhogy ennyi fért bele a mai slágerkívánságunkba, köszönjük mindenkinek, aki telefonált, és ugye aki kért tőlünk dalt. Folytatjuk ezzel a két dallal, és ahogy tudhatják, 5-kor friss hírekkel várja majd Önöket Oleti Zsuzsa.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovénia a függetlenségének 35. évfordulóját ünnepli június 25-én. Az államiság napja előtti ünnepélyes ülésen Marko Lotrič, az államtanács elnöke felidézte a független szlovén államhoz vezető kihívásokkal teli utat. Ez évek munkájának eredménye volt, ami egyben emlékeztet arra, hogy még a legnehezebb feladatok is elérhetők, ha van világos jövőkép és hajlandóság felelősséget vállalni a nemzet jövőjéért, fogalmazott. Az extrém szárazság és a tartós hőhullám miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendel el a hatóság. Magyarország teljes területén szigorú korlátozások lépnek életbe. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, fásított területeken és azok 200 méteres környezetében külterületi ingatlanokon. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Fásításnak minősül minden olyan külterületi terület, amelyet erdei fafajok borítanak. Így a rendelkezés gyakorlatilag azt jelenti, hogy külterületi ingatlanon is tilos tüzet gyújtani. Olyan hőség van Olaszországban, hogy megolvadtak a villanyvezetékek az aszfalt alatt. 17 városban érvényes a legmagasabb fokozatú vörös színű hőségriasztás. A legmelegebbet eddig az Adriai Anconában mérték, csak nem 41 fokkal, de az év jelenlegi időszakában rekordnak számít a firenzei botanikus kertben mért 39 fok is. Torino polgármestere azonnali intézkedéseket rendelt el szerdán, miután az utóbbi 5 napban 25-ször szakadt meg az áramszolgáltatás, Rómában pedig több városi strandot ingyenessé tettek a 70 év felettiek számára a 40 fokos hőségben. Közben 14. Leó pápa köszönetet mondott azoknak, akik a római Szent Péter téren a kánikula ellenére részt vettek a szerdai általános audencián. Kiterjedt áramszünetek miatt a Krímfélsziget mintegy fele áram nélkül maradt kedden, ukrán dróntámadások következtében, írta ma a The Kiev Independent. Kulcsfontosságú energetikai létesítmények is megrongálódtak a támadásban. Többek között a Kercsi hőerőmű üzemanyagtárolóit, a szimferopoli gázelosztó állomást és egy elektromos alállomást is találat ért. A helyi média is megerősítette, a Krím körülbelül fele áram nélkül maradt. Egyben tovább fokozódott a félszigeten tapasztalt üzemanyaghiány és az elektromos hálózaton lévő nyomás. Erős földrengést regisztráltak kedden El Salvador csendes-óceáni partvidékén. A Richter skála szerint 4,4-es magnitudójú földmozgás helyi idő szerint a hajnali órákban történt a partoktól nem messze az ország nyugati térségében. A földmozgás fészke körülbelül 56 kilométeres mélységben helyezkedett el, ami mérsékelte a felszíni hatásokat. A földrengés így nem okozott jelentős károkat, és sérültekről sem érkezett jelentés.
2: Időjárás.
1: Az esti órákban Nyugat- és Közép-Szlovéniában szorványosan záporok és zivatarok várhatók, majd az éjszaka folyamán megszűnik a csapadék, a szél mérséklődik, a felhőzet pedig felszakadozik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 és 22 fok között, az alpesi völgyekben 14 fok körül alakul. Csütörtökön többnyire derült időnk lesz, mérsékelt keleti irányú széllel, a csúcshőmérséklet eléri a 30-35 fokot.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
0: MMR.
2: A mi rádiónk.
3: Világbajnokság 2026.
4: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
3: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

A 11. emeletről zuhant ki és halt meg Németh Zsanett, Európa bajnoki érmes birkózó, tudhatjuk meg a Refresher legfrissebb írományából. A 32 éves korában meghalt Németh Zsanett, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes birkózó, erősítette meg egyébként a hírt kedden a Magyar Birkózók Szövetsége. A veszprémi születésű sportoló az elmúlt években Bulgáriában élt, és több sajtóértesülés szerint Szófiai otthonánál egy lakóépület 11. emeletéről zuhant le. A bolgár média beszámolói alapján a hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit, hivatalos közleményt azonban egyelőre nem adtak ki. A Blikka sportál.bg-t idézve azt írja, hogy a nyomozók öngyilkosság lehetőségét is vizsgálják, alap pedig arról ír, hogy a háttérben egy szerelmi konfliktus állhatott. A portál szerint az ügyben felmerülhetett egy válogatott birkózó csapattárs, illetve német klubjának szerepe is. Több helyi beszámoló szerint Németh az utóbbi időben csapattársával, Biljana Dudovával lakott egy szobában, és gyakran lehetett hallani, hogy vitáznak. Németh Zsanett pályafutása során több komoly nemzetközi eredményt ért el. 2011-ben kadett világbajnokságot nyert, így ő lett az első magyar női birkózó, aki világbajnokság aranyérmet szerzett. Később háromszor is U23-as Európa bajnok lett. A 2016-os riói olimpián pedig a 76 kg-os súlycsoportban a 10. helyet ért el. Karrierjének legnagyobb sikerét 2017-ben az újvidéki Európa bajnokságon ért el, amikor is ezüstérmet szerzett. Két évvel később a bukaresti EB-n bronzérmet. A 2018-as budapesti világbajnokságon az 5. helyen zárt. Legutóbbi világversenyen 2021-ben szerepelt, 2022-ben pedig Bulgáriába költözött. Néhány héttel a halála előtt bolgár bajnoki címet nyert, nemrég pedig a CSKA Szófia sportolója is lett. No, reméljük, hogy minél előbb kiderül, hogy mi is lehetett a háttérben a sajnálatos esetnek. Minden esetre nyugodjon békében Németh Zsanett, ugye, aki Európa bajnoki érmes birkózó volt, és 32 éves korában vesztette életét.

Na, a Padded dala után mi egy kicsit foglalkozunk filmekkel, illetve mondhatjuk azt is, hogy a sorozatokkal inkább. Ugyanis a Squid Game, vagy magyar címén a Nyerd meg az életed sorozatok után, ami egyébként 3 évadot élt meg, elég elismerté váltak a K-drámák, vagy ahogy hosszabban nevezik, a korai drámák teljesen pontosan. A Refresher pedig összegyűjtött nekünk 10, illetve 11 olyan romantikus K-drámát, ami jobbá teszi az életünket, ahogy azt ők írják a cikk címében. És egyébként rangsorolták is őket, mi csak beletekintünk egy-egybe, hogy milyen drámákat ajánlanak például a Refresher újságírói. Na, az első azonnal a The Sentence of the Sun, az elmúlt 10 év egyik legikonikusabb K-drámája, ami határozottan a sztereotipikusan nyálasabb, komikusan irreális helyzeteket sűrítő koreai drámák közé tartozik, de pont ezt teszi annyira szórakoztatóvá és szerethetővé. A K-drámáról egyébként írtak cikket is a Refresheren, úgyhogy akár abba is beleolvashatnak, hogyha egy kicsit többen szeretnének megtudni erről a műfajról. Na, ráadásul ebben a drámában, a The Sentence of the Sun-ban a főszerepeket alakító Song Joong-ki és Song Hye-kyo zseniális színészek, szóval már csak a kettejük közti kémia miatt is érdemes megnézni. És egyébként kis érdekesség, hogy a két színész a forgatás alatt tényleg összejött, és 2 évig házasok is voltak. Aztán itt van nekünk a 25-21, ami egy 2022-es dráma, és egyébként az egyik legjobban várt K-dráma, elég megosztóra sikeredett. Ha kicsit komolyabb hangvételű romantikus sorozat, és ezért mindenképpen érdemes neki egy esélyt adni, hogyha ezeket kedvelik. Kisé Mamma Mia-s felépítésű a történet, a középpontban pedig egy komoly ambíciókkal rendelkező vívó és egy jólétből alsó középosztályba süllyedt fiú állnak. Aztán itt van nekünk a Reply 1988, a szó minden értelmében nosztalgikus Reply antológia, 5 felvonása egészen a 80-as évekig röpít vissza minket, amikor meg annyi gazdasági és társadalmi változás zajlott le Dél-Koreában. A Twinkling Watermelon is a listára került, ez a 4. helyen van, és egyébként eléggé friss drámáról van szó, ez 2023-as, és arról álmodoznak a főszereplők, hogy zenészek lesznek és alakítanak egy zenekart. Itt aztán akkor hozzáfűződnek a szerelmi szálak, baráti szálak, egy igazán vicces, már mondhatni rom-com dráma, úgyhogy mindenképpen érdemes ebbe is beletekinteni. És ide sorolják még az 5. helyen a Candace Love Be Translated, a My Demon-t, ami megint csak 2023-as, és egyébként inkább ilyen, hát hogy mondjuk, hogy fajok közötti romantikus drámaként is szokták jellemezni. Egyébként a főszereplő, a férfi főszereplő legalábbis, egy démon, a partnere, illetve a szerelmi szál pedig egy átlag nő, úgyhogy mindenképpen érdemes ebbe is beletekinteni. Egy kicsit ilyen spirituális történetbe is átmegy az egész dráma, de mindenképpen vannak benne humoros jelenetek is, mint ahogy azt a két drámákból megszokhattuk, úgyhogy érdemes akár ebbe is beletekinteni. Vagy ha a 23-as drámáknál maradunk, akkor a Destined with You is egy eléggé jó választás. Na de, ha már egyszer drámák, akkor természetesen nem mehetünk el amellett, hogy megemlítsük a 2022-es Business Proposal című drámát, amiben egyébként Ahn Hyo-sop alakítja a főszerepet, aki pedig a K-pop Demon Vadászok, azaz a K-pop Demon Hunters filmben is szinkronizálta a férfi főszerepet. És pontosan ezért a folytatásban érkezik pont ebből a rajzfilmből, filmből, a Huntrix-től, azaz a női énekes csapatnak a legismertebb dala, ez nem más, mint a Golden, és hogyha érdekli önöket ugye a színész, Ahn Hyo-sop alakítása, akkor mindenképpen érdemes beletekinteni a Business Proposal-be, arra azért érdemes felkészülni, hogy általában ilyen 12-16, van, hogy 21 epizódosak is a drámák, és mindegyik epizód 1 órás, úgyhogy azért időt kell vennie az embernek ahhoz, hogy megnézze. Minden esetre érkezik a Huntrix és a Golden, aztán mi is szemezgetünk még egy kicsit abból, hogy milyen drámákat ajánlanak itt a Refresher cikkében.

szólt a Golden, mi pedig egy picit megmaradunk a Business Proposalnál, ugyanis azt említettük, hogy Anya Szop az egyik főszereplő, azt viszont nem, hogy már csak azért is érdemes megnézni ezt a drámát, mert borzasztóan vicces. Szóval saját tapasztalatból is elmondhatom, hogy egyébként totál humorosra sikerült a szervezők, majd a szerkesztőknek és az íróknak a dráma megírása. Természetesen vannak benne komoly jelenetek, de általában ezt az egész szerelmi szálat rettenetesen humorosan írják meg, és már csak ezért is érdemes megtekinteni. Aztán itt van nekünk a When Life Gives You Tangerines, ami inkább melodrámának számít. Itt, ha ezt megtekintik, egy biztos, hogy sírni is fognak rajta, ugyanis egy gyönyörű, szép, megható szerelmi történetet mesél a dráma. Azt pontosan nem tudom, hogy hány epizódon át, viszont egy biztos, hogy azért a papír zsebkendőket érdemes bekészíteni magunk mellé, hogyha úgy döntünk, hogy ezt a drámát megnézzük. Egyébként pedig nagyon elismert, ugyanis a Dél-Korea egyik legismertebb színésze, vagyis férfi színésze a főszereplője, ez pedig nem más, mint Park Bo-gum, és már csak ezért is érdemes megtekinteni. Nagyon jó az alakítás, amit nyújt, és a társszereplője is nagyon kitesz magáért, úgyhogy mi csak ajánlani tudjuk. Itt van a Hometown Cha-Cha-Cha is, ez egyébként egy 2021-es dráma, és a 10. helyen rangsorolják. Ezt is érdemes megtekinteni, vannak benne humoros részek, illetve néha egy kicsit szomorúbbra is fordul maga a történet. És 11. helyen pedig a 2020-as Startup van, ahol Szó Dalmi célja, hogy Dél-Korea Steve Jobs féle vállalkozója legyen, így a fiktív IT központba, a Sandboxba jelentkezik egy gyakornoki állásra. Aztán a sors úgy hozza, hogy gyerekkori szerelme is oda jelentkezik, legalábbis a lány ezt hiszi, ugyanis az a Nam Do-san, akivel gyerekként levelezett, és az a Nam Do-san, akivel most a vállalatnál találkozik, az nem egy és ugyanaz az ember, csak erről éppenséggel ő még nem tud. No, minden esetre, hogyha esetleg felkeltette az érdeklődésüket valamelyik dráma, akkor ezeket mind megtalálják a Refresher cikkében, mi csak ajánlani tudjuk, ahogy említettük, érdemes időt szánni rájuk, ugyanis általában 12-től 16 van, hogy néha 21 epizódosak, és mindegyik epizód általában 50 perctől 1 óráig húzódik, úgyhogy azért idő kell hozzá, és néha be is kell osztani, ugyebár, hogy például egyik nap elkezdjük, és talán a hét vége felé sikerül megnézni a második epizódot is. Amit pedig még fontos elmondani, ha már a K-drámáknál tartunk, hogy ezeket a drámákat inkább azoknak ajánljuk, akik folyékonyan tudnak angolul, ugyanis nincsenek szinkronizálva, soha nem is voltak, és csupán angol felirattokkal vannak ellátva, úgyhogy mindenképpen azoknak érdemes rákeresni ezekre, illetve meg is nézni, akik értenek angolul és tudják követni a feliratokat. Szinkronból sajnos nincs, viszont mi reméljük, hogy ez még a jövőben valamennyire változni fog. Egyébként pedig azok is könnyen találnak hasonló koreai drámákat, akik inkább a horrort, akciófilmeket vagy melodrámákat szeretik. Van választék bőven, ahogy említettük, például a Squid Game is, ami a Netflixen 3 évadot élt meg. Egy, mondhatni inkább horroros akciódrámának számít, és ha valaki látta, akkor tudhatja azt is, hogy általában kitesznek magukért rendesen. Azért ha összehasonlítjuk az angol drámákkal, vagy az amerikai drámákkal, akkor a K-drámák valamennyivel megpróbálják überelni ezeket, és nagyon sokszor van, hogy sikerül is nekik. De sokszor feldolgozzák például a fiatalok problémáit is. Ugye nagyon sokszor hallhattunk arról, hogy például Dél-Koreában elég gyakran történik meg az, hogy a diákokat egymás között heccelik, és illetve bántják, és ezeket a témákat is felszokták dolgozni koreai drámákban. Nehezebbek ezek, és néha egy kicsit kellemetlenebb is nézni őket, ugyanis van, hogy egyáltalán nincs cenzurálva az, amit készítenek, úgyhogy azért gyomor néha kell ezekhez is. Minden esetre
van bőven választék romantikából, akciófilmekből, horrorokból, melodrámákból. Az már csak önökön múlik, hogy mit fognak választani, már ha fognak választani bármilyen koreai dráma közül. Mi minden esetre most megmaradunk a zenénél, ennyit a drámákról, érkezik Azaria és a Valami Amerika.

0: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oletics Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Györkös Gorán lesz. Köszöntjük hallgatóinkat! Krónikánk bevezető hírében a függetlenségének 35. évfordulójára készülő Szlovéniába kalauzoljuk Önöket, a folytatásban pedig egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
1: A fokozódó hőség miatt vörös figyelmeztetést adott ki szombatra a környezetvédelmi ügynökség.
0: Június 25-től Magyarország egész területén tilos lesz a tűzgyújtás.
1: Ismét üzemel a német vasút a kommunikációs káosz után.
0: Ebolás fertőzést mutatta ki Franciaországban.
1: 1000-nél is több teherhajó vesztegelhet a Perzsa-öbölben.
0: Ennyit bevezetül, és már is jönnek a részletek. Tartsanak velünk! Június 25-én Szlovénia függetlenségének 35. évfordulóját ünnepli. Ennek jegyében az államiság napját tartjuk csütörtökön, a függetlenséghez szükséges kulcsfontosságú dokumentumok elfogadásának emlékére.
1: Az államiság napja alkalmából ma és holnap több kiemelt ünnepi programot rendeznek szerte Szlovéniában. Ezek fénypontja a nagyszabású állami ünnepség lesz a Ljubljanai Köztársaság téren az ünnep előestéjén. Az eseményen ezúttal két ünnepi szónok lesz, Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök és Janez Janša miniszterelnök. A központi megemlékezés előtt ünnepi ülés tart az országgyűlés és az államtanács, a köztársasági elnök pedig fogadást ad az elnöki palotában az 1991-es szlovén háborúban elesettek hozzátartozóinak. Az ünnep hivatalos napján, június 25-én az elnöki palota hagyományosan megnyitja kapuit a látogatók előtt, ahol az ünnepi űrségváltást is megtekinthetik majd az érdeklődők.
0: Az Országgyűlés Pénzügyi Bizottsága mai ülésén támogatta azt a véleményt, hogy alaptalan a Szlovénia fejlesztését szolgáló intervenciós törvényről tartandó referendum alkotmányossági felülvizsgálatára irányuló kérelem.
1: Nevezetesen olyan törvényről van szó, amelyről nem lehet népszavazást tartani, értett egyet a döntéssel az ülésen jelenlévők többsége.
0: A fokozódó hőség miatt vörös figyelmeztetést adott ki szombatra a Környezetvédelmi Ügynökség Szlovénia délnyugati felére, vasárnapra pedig az ország középső részére. Az ország többi részén narancssárga figyelmeztetés van érvényben.
1: A legmelegebb a Goriskó régióban és a Vipava völgyében lesz, ahol a hőmérséklet megközelítheti a 40 Celsius fokot, figyelmeztetett az Arso. Az ügynökség közleménye szerint a következő napok tartósan szélsőséges hőmérséklete fizikailag és mentálisan is megterhelő lesz, különösen a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel élők számára.
0: Krónikánkat most magyarországi témánkkal folytatjuk. Az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is tárgyalhatja a Magyarországgyűlés jövő héten, miután a miniszterelnökséget vezető miniszter a parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte hétfőre és kedre. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára.
1: Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának 2026. június 29-ét, 30-át javasolta, és 6 előterjesztés megtárgyalását indítványozta az országgyűlésnek. Ezek között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő indítvány, és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat is.
0: Elsőfokú vízkorlátozási intézkedés lépett életbe Zalaegerszegen.
1: A döntés értelmében tilos a közparkok és házi kertek tömlős locsolása, az utak és járdák mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása, valamint az úszómedencék feltöltése. Felfüggesztik a tűzcsapról engedélyezett ipari vízvételezéseket és a tűzcsapról történő mezőgazdasági vízhasználatot is. A rendkívüli hőség és az asszály miatt egyre több zalai településen kellett korlátozásokat bevezetni. A vízkorlátozás mostanáig Zala megyében már 69 települést érint.
0: A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta a fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el, közölte a Nébih szerdán a Magyar Távirat irodával.
1: Június 25-től Magyarország egész területén tilos lesz a tűzgyújtás, ami a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Saját tulajdonú kertben lehet bográcsozni főzni vagy grillezni, de a Nébih inkább az elektromos grill használatát javasolja.
0: A Horvát Meteorológiai Szolgálat legfrissebb szezonális előrejelzése szerint Horvátországban az idei nyár is az átlagosnál melegebb lesz.
1: A meteorológusok számításai szerint nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a nyári hőmérséklet meghaladja az 1991 és 2020 közötti sok éves átlagot. A legkritikusabbnak júliusig érkezik, idézi a Croatia Week cikkét a Portfólió. A DHMZ ugyanakkor megjegyezi, hogy a júliusra és augusztusra vonatkozó prognózisban nem tudják megjósolni a hőhullámok időtartamát, gyakoriságát vagy földrajzi eloszlását. Az viszont valószínűsíték, hogy rövid ideig tartó hűvösebb periódusok is kialakulhatnak, olvasható a Horvát Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.
0: Olaszországban már most olyan hőség van, hogy megolvadtak a villanyvezetékek az aszfalt alatt. 17 városban érvényes a legmagasabb fokozatú vörös színű hőségriasztás.
1: A legmelegebbet eddig az adriai Anconában mérték, csak nem 41 fokkal, de az év jelenlegi időszakában rekordnak számít a firenzei botanikus kertben mért 39 fok is. Torino polgármestere azonnali intézkedéseket rendelt el szerdán, miután az utóbbi 5 napban 25-ször szakadt meg az áramszolgáltatás. Rómában pedig több városi strandot ingyenessé tettek a 70 év felettiek számára a 40 Celsius fokos hőség. Közben 14. Leó pápa köszönetet mondott azoknak, akik a római Szent Péter téren a kánikula ellenére részt vettek a szerdai általános audencián.
0: Az Európai Bizottság szerdán kiadta a konvergencia jelentését. Az elemzésben azt vizsgálja, hogy azok az uniós tagállamok, amelyeknek kötelező bevezetniük az eurót, de még nem tették meg, milyen messze vannak a feltételek teljesítésétől.
1: A jelentés legalább 2 évente kell kiadni, és a legutóbbi év 2024 júniusában született Magyarországról. A mostani dokumentumot különösen aktuálissá teszi a Tisza kormány hivatalba lépése, amely a mandátuma végére 2030-ra szeretné felkészíteni Magyarországot az euró bevezetésére. A jelentés alapján kemény munka vár a kormányra, mert Magyarország egyetlen feltételt sem teljesít. A dokumentum megijeszte, hogy Magyarország erősen beágyazott az euróövezetbe kereskedelmileg, és a befektetések 55%-a onnan jött, de az üzleti környezet terén a magyar állam rosszul teljesít. A Világbank statisztikáiban az EU tagok közül a második legrosszabb jogállamiságban, valamint alulról harmadik a szabályozás minőségében és a korrupció ellenőrzésében. A másik 4 vizsgált ország közül az Európai Bizottság közleménye szerint csak Csehország és Svédország teljesít feltételeket, az 5-ből 3-at, de egyik sem lépett be az ERM2 árfolyam mechanizmusba.
0: Németországban szerdán helyreállt a vasúti forgalom, közölte az Országos Vasúttársaság azt követően, hogy előző este leállt a forgalom az egész országban.
1: A leállása a Deutsche Bahn által üzemeltetett egyes elővárosi vasúti járatokat is érintette, beleértve Berlin teljes S-Bahn hálózatát. A zavar a Deutsche Bahn hálózatán a vasúti üzemeltetéshez és kommunikációhoz használt digitális rádiórendszert érintette.
0: Ebolás fertőzést mutattak ki egy orvosnál Franciaországban. A közép-afrikai járvány kezdete óta ez az első eset, hogy a vírus jelenlétét Európában igazolták.
1: Az orvos a Kongói Demokratikus Köztársaságban vett részt egy humanitárius misszióban. Onnan érkezett Franciaországba, amikor a pozitív tesztet produkálta az ebola vírusra. Jelentette be szerdán a francia egészségügyi minisztérium az Euronews tudósítása szerint. A francia hatóságok járványügyi vizsgálatot indítottak, hogy megakadályozzák a fertőzés esetleges terjedését, illetve azonosították azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerülhettek a beteggel.
0: A republikánusok vezette amerikai szenátus kedden elfogadott egy határozatot, amelyben felszólítják Donald Trumpot, állítsa le az Irán elleni háborút, vagy kérje a kongresszus jóváhagyását a katonai műveletek folytatásához, írja a BBC.
1: Az állásfoglalás ugyanakkor inkább szimbolikus jelentőségű, nincs törvényi ereje, és azután sem kerül Trump elé megfontolásra, ha átmegy a kongresszus 2 kamaráján, a képviselőházon és a szenátuson. A képviselőház egyébként már június elején megszavazta ugyanezt az állásfoglalást.
0: És ez már záróhírünk benne arról, hogy a világ legnagyobb demokrácia percepciós kutatása idén is megvizsgálta, hogyan látják az emberek a világ országait, a demokrácia működését és a nemzetközi konfliktusokat.
1: A 98 országban több mint 94 ezer ember megkérdezésével készült felmérés alapján készült kedveltségi rangsor szerint az Egyesült Államok a világ 5 legrosszabb megítélésű országa közé csúszott vissza. A negatív listát Izrael, Észak-Korea és Afganisztán vezeti. Ezzel szemben a legkedveltebb országok továbbra is Svájc, Kanada, Japán, Svédország és Olaszország, amelyek mind kiemelkedően magas, pozitív megítélési mutatóval rendelkeznek.
2: Sport.
0: A szlovén férfi röplabda válogatott ma játssza első mérkőzését az Elit Nemzetek Ligája második tornáján. A szlovén csapat 20:30 perckor Kanada ellen lép pályára a ljubljanai Stožicében. Egyébként a szlovén főváros vasárnapig ad otthont az Elit röplabda Nemzetek Ligájának, amely erős nemzetközi média visszhangot is vonz. A Luka Doncic alapítvány 3 éves globális pénzügyi támogatási programjában, a Stay in Play-ben akár 22.060 eurót, azaz 25.000 amerikai dollárt is felajánl fiatal sporttehetségeknek, hogy elhárítsák azokat a pénzügyi akadályokat, amelyek megakadályozzák őket a sportban való részvételben, jelentette be ma az alapítvány.
1: Időjárás. Az esti órákban Nyugat- és Közép-Szlovéniában szórványosan záporok és zivatarok várhatók, majd az éjszaka folyamán megszűnik a csapadék. A szél mérséklődik, a felhőzet felszakadozik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 és 22 fok között, az alpasi völgyekben 14 fok körül alakul. Csütörtökön többnyire derült idő lesz, mérsékelt keleti irányú széllel. A legmagasabb napi hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gyutomár körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.
0: Kedves hallgatónk, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió esti hír összefoglalójába. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További szép estét és jó ünneplést holnap!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
0: A YouTube története 1976-ban, vagyis 50 éve kezdődött Dublinban, amikor a dobos Larry Mullen Jr. kirakott egy hirdetést az iskolában, zenekart alapítana. Jelentkezett többek között Bono és a The Edge is. Kevesen gondolták volna, hogy ebből az egyik legsikeresebb rockzenekar születik meg. Ma tehát a Lemezmúzeumban jön a YouTube.

A zenekar neve körül máig több legenda kering. Az egyik szerint a U2 egyszerűen jól hangzott és könnyű volt megjegyezni. Mások szerint az amerikai U2 felderítő repülőgépre utal. A tagoknak azt tetszett benne legjobban, hogy mindenki mást ért bele.

1987-ben jelent meg a The Joshua Tree, amely meghozta az igazi áttörést. Erről az albumról származik többek között a With or Without You és a Where the Streets Have No Name is. Ezek ma már a rock történelem klasszikusai.

A YouTube egyik védjegye, de egy különleges gitárjátéka. Nem a gyors szólókról híres, hanem az effektekről, vízhangokról, és arról a lebegő hangzásról, amit pár másodperc után is felismernek a rajongók.

A 2009 és 2011 között futó YouTube 360 fok tour éveken át minden idők legnagyobb bevételű koncertturnéja volt. A kör alakú színpad miatt a közönség szinte minden irányból láthatta a zenekart.

A Jutó mindig is aktív volt társadalmi ügyekben. Bono különösen ismert humanitárius munkáról, és az évek során számos kampányban vett részt a szegénység és különböző egészségügyi problémák elleni küzdelemben.

A U2 egyik különlegessége, hogy a klasszikus felállás gyakorlatilag a kezdetek óta változatlan. Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. és Adam Clayton együtt maradtak, ami a rock történelemben egészen ritka történet. A lemezmúzeum pedig lassan végéhez ér, legyenek velünk jövő héten is.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
2: Na így a Lemezmúzeum után 18 óra 52 percet is ütött az óra mutatója, mi pedig egy kis érdekességgel, na meg zenével zárjuk ezt a mai műsort, ugyanis búcsúzik öröktől a délutáni csapat. A zenei szerkesztő és a délutáni hangtechnikus egyben Györkös Gorán volt, a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsa, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak, ismét megköszönjük azoknak, akik részt vettek a mai slágerkívánságunkban, és említettük, hogy érdekességgel búcsúzunk, ugyanis ma kezdték meg a 2016-os Fishing on Orfű fesztivált. Ez pedig csak egyet jelent a következő 4 napban. Orfűn rengeteg zene és rengeteg előadó fog fellépni. Jobbnál jobb dalok fognak elhangzani, és jó lesz a hangulat is, úgyhogy érdemes követni esetleg a fesztivál Instagram oldalát a legfrissebb fejleményekért. És ha már fishing, akkor egy fellépő zenekar dalával is zárjuk, úgymond ezt a mai estét. A Girlhood-tól fog szólni a Dühöngő, önök azért ne dühöngjenek, maradjanak a folytatásban is az MMR társaságában, 7-kor várja önöket az esti mese, és ugyebár utána a Magyar Nóták és Csárdások válogatása, 8-tól a terepjáró ismétlése, és az esti műsor folyamán rengeteg jó zene lesz még itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Egyébként pedig a Girlhood után itt lesz Olá Ibolya és Charlie közös dala is, a Megyek. Itt pedig fontos elmondani, hogy egyébként Olá Ibolya és a Richard Gere között is van egy kis kapcsolódási pont, méghozzá a Richard Gere Magyarországon Mindenki Boldog című dala, amelynek klipjében az énekesnő is szerepel. Charlie pedig idén vendégfellépő a Fishingen, úgyhogy pont témához illő, záró témához illő a zenei összeállítás, és Girlhood-tól mindjárt érkezik a Dühöngő, pedig további kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Móricz Zsigmond, Iciri-piciri. Ajaj, hol volt, hol nem. Volt egyszer egy iciri-piciri házacska. Ott lakott egy iciri-piciri kismacska. Volt annak két iciri-piciri kisökre. Rákaptak egy iciri-piciri kistökre. Csizmát húz az iciri-piciri kismacska, hová lett az iciri-piciri barmocska? Bejárja az iciri-piciri kiserdőt, s nem leli az iciri-piciri tekergőt. Bejárja az iciri-piciri kaszálót, s nem látja az iciri-piciri kószálót. Rátalál egy iciri-piciri kistökre, bánatában iciri-picirit meglökte. Felfordult az iciri-piciri tököcske, benne a két iciri-piciri ökröcske. Megörült két iciri-piciri ökrének. Vége van az iciri-piciri mesének.
1: Itt a vége, most jön vele.
2: A Muravidék hullámhossza. MMR

0: MMR. A zene összeköt.
1: A hét magyar nótája.

szemed, mint az ég, égő ajkad, csuda szép galambom. Cifra fodros a ruhád, a kapuban várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz, de ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz, de ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is, enyém.

kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ring a bölcső, sír a gyerek, mi nálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom.

nálunk. Kék a szemem, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom. Zsingelyes, de zsingelyes a mi házunk, ringa bölcső, sír a gyerek, mi nálunk. Kék a szemem, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom.

megyek nem sokára, édes anyám, az lesz a jó néken. Szeretem én ezt a legényt, édes anyám, ő is szeret, érzem. Ez a világ rendje sora, ezt

Ayahuasca.

a cigány a fülembe a nótám, mert nem hagyott a rózsám, de azért nem búzsulok.

Ti somei.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt években megtapasztaltuk, hogy a kánikula nem csak egy kétnapos nyári jelenség, hanem hetekig is eltarthat. Ezért nyáron egészségünk megőrzése és a kellemetlen velejárók elkerülése érdekében az életmódunkat ehhez a jelenséghez is igazítani szükséges. Cigán Szilvia az Országos Népegészségügyi Intézet javallatait összegzi.
1: A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak, hosszabbak és intenzívebbek lesznek a hőhullámok. A tartós magas hőmérséklet jelentős terhelést jelent az ember szervezetének, különösen az idősek, a gyermekek, a várandós nők és a krónikus betegségben szenvedők állapotát nagyban befolyásolhatja. A hőség hatásai az életkortól, az egészségi állapottól, a fizikai erőnléttől és a kitettség mértékétől is függenek. Különösen veszélyeztetettek a szív- és érrendszeri, légzőszervi, vesebetegséggel vagy cukorbetegséggel élők, a mozgáskorlátozottak, valamint azok, akik bizonyos gyógyszereket szednek. Fokozott kockázatnak vannak kitéve a szabadtéri dolgozók, a sportolók, az utazók, a rossz lakáskörülmények között élők, illetve a szociálisan hátrányos helyzetű személyek. A városokban a városi hősziget jelensége miatt a hőhullámok még erősebbek, mivel az aszfalt és a beton nappal elnyeli, éjjel pedig lassan adja le a hőt a környezetbe. A hőség kellemetlen közérzetet, kiszáradást, bőrkiütéseket, izomgörcsöket, hőkimerülést, ájulást és akár életveszélyes hőgutát is okozhat. Emellett súlyosbíthatja a meglévő betegségeket. A megelőzés legfontosabb eleme a hőterhelés csökkentése, a lakó és munkahelyi helyiségeket árnyékolással, éjszakai szellőztetéssel és szükség esetén ventilátorral vagy légkondicionálóval kell hűteni. Napközben ajánlott árnyékban vagy hűvös helyen tartózkodni, illetve hideg zuhannyal vagy vizes borogatással csökkenteni a testhőmérsékletet. A nagy fizikai megterhelést célszerű a reggeli vagy esti órákra időzíteni. Ajánlott könnyű ételeket fogyasztani, valamint rendszeresen folyadékot inni akkor is, ha még nem jelentkezik szomjúságérzet. A legjobb választás a víz, míg az alkoholos, koffeines és magas cukortartalmú italokat ajánlott kerülni. Felnőttek számára meleg időben általában napi legalább 2 liter folyadék javasolt, intenzív fizikai aktivitás esetén ennél több. Fontos figyelni az idősekre, az egyedül élőkre és más veszélyeztetett személyekre. Soha nem szabad senkit, különösen gyermeked vagy állatot parkoló autóban hagyni. Hőgutat gyanúja esetén azonnal orvosi segítséget kell hívni. A nyári időszakban kiemelt figyelmet kell fordítani a napvédelemre, az élelmiszer biztonságra, a gyógyszerek megfelelő tárolására, valamint az időjárási figyelmeztetések követésére. Az egyéni intézkedések mellett a közösségi megoldások, például árnyékos zöld területek és nyilvánosan elérhető hűtött helyiségek biztosítása szintén fontos szerepet játszanak az egészség védelmében. Amennyiben mégis napon kell tartózkodni, a megfelelő öltözettel, kalappal és magas UV-faktoros fényvédőszerrel kötelező védeni magunkat. Azonban a nyaralás idején sem ajánlott a tűző napon tartózkodás, s 11 és 16 óra között a vízpart mentén és az árnyékot kell választani.
0: Európai hőkupola idején egyre többen keresik a felfrissülést a vízpartok mellett. Ilyenkor pedig nem csak a hőség, hanem a víz maga is rejthet veszélyeket. Szabó Márkot hallják.
2: Bár a forró nyári napokon a víz frissítő, de ne feledkezzünk meg az alapvető biztonsági intézkedésekről. Tartsuk be ezeket, mert életet menthetnek. A rendőrség tanácsai a következőek. Ne ugorjunk a vízbe, ha melegünk van és izzadunk. A szervezetnek fokozatosan kell hozzászoknia a víz hőmérsékletéhez. Ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyermekeket a tavak és folyók partján, és még kevésbé a vízben. A gyerekek nem ismerik a veszélyt. A gondjukat viselő személyek fokozottan figyeljék a víz közelében játszó gyerekeket. vizeket, még akkor is, ha sekély a víz, vagy akár ha otthoni medencéről van szó. A vízpárnák és más úszás segítő eszközök nem garantálják a biztonságot mély vízben. Soha ne ússzunk teli gyomorral, vagy teljesen üres gyomorral, és kerüljük az alkoholtartalmú italokat. Ne ugorjunk zavaros vízbe, sekély vízbe, vagy ismeretlen helyekre. Ez főleg a bányatavak tekintetében igaz. Figyeljünk az időjárási viszonyokra. A viharos tenger és a tengeri áramlatok általában elsodorják az úszókat a parttól. Az úszodákban, fürdőkben tartsuk be a szabályokat, valamint a vízimentők utasításait. A bűnözők nem pihennek a víz mellett sem, ezért jobb óvatosnak lenni. Tolvajok, szexuális ragadozók leselkedhetnek ránk vagy gyermekeinkre. Figyeljünk másokra és vagyontárgyainkra. A vízparti fogadások, erőpróbák is veszélyesek. Például, ha a kihívás tétje akár az, hogy át tudnak-e úszni egy adott kavicsbányát. Úszni csak az úszásra kijelölt vizekben szabad. Ne feledkezzünk meg a biztonságról a kijelöletlen fürdőhelyeken, tehát kavicsbányákban, tavakon és folyókban. Ezek a helyek jó időben sok fürdőzőt vonzanak, de nincs vízimentő szolgálatuk, így mindenki a saját felelősségére úszik bennük. A változó vízszint és az örvények, buzgárok miatt ezek a természetes fürdőhelyek nagyon veszélyesek lehetnek az úszók számára. Vegyük figyelembe a kihelyezett figyelmeztető táblákat. Az elhagyatott kavicsbányák rendkívül veszélyesek, fulladás veszélyt jelentenek, és egyes helyeken a víz akár 15 méter mély is lehet bennük. Ha fuldoklót észlel, ne ugorjon utána fejjel a vízbe. Ha nem tud úszni, a bátorsága hiába való lehet, és a vízimentőknek egy helyet két embert kell majd megmenteniük. Ha mégis megpróbálkozik a mentéssel, akkor jobb kötelet vagy ágat dobni a fuldoklónak, mint beugrani a vízbe. A mentés komoly fizikai erőfeszítést igényel. A fuldoklót hátulról közelítse meg, és a lehetséges a hajánál fogva ragadja meg. Ha a fuldokló a mentő szemébe kapaszkodna, az utóbbinak már nincs más kiútja, mint félbehagyni a mentést, és így megszabadulni a már számára is halálossá váló szorítástól. A fuldokló életét sok esetben a 112-es segélyhívó számmal kihívott segítség vagy a rendőrség értesítése is megmentheti.
0: A meteorológusok napok óta figyelmeztetnek, hogy június végéig, de lehet, hogy még utána is maradnak a magas hőmérsékletek. A 30 Celsius foknál is magasabb napközi hőmérsékletek az emberek és az állatok is nehezen viselik. Vizet és árnyékot kell biztosítani minden házi állatnak. Cigán Szilvia Tiása Zserdin állatorvossal, a Lendvai Állategészségügyi Rendelő munkatársával készített beszélgetését közvetítjük.
3: Pri vseh domačih in divjih živalih je pomembno, da imajo stalno na voljo svežo pitno vodo.
4: Fontos, hogy a házi és vadállatok számára is mindig álljon rendelkezésre friss ivóvíz. A házi kedvenceknek rendszeresen cseréljük a vizét, illetve mossuk ki a vizes tálkájukat. A nagy hőségben a vizes tálkába egy-egy jégkockát is tehetünk, hogy a víz tovább hideg maradjon. A tenyészállatok esetében is ez érvényes. Néha talán még fontosabb az ivóvízzel való megfelelő ellátás. Például a fejős teheneknek naponta nagyon sok vízre van szükségük, tehát ebben a hőségben rendszeresen ellenőrizni kell az itató rendszer működését. A malacok esetében javasoljuk a nem túl hideg vizes locsolást. A tyúkokról sem szabad megfeledkezni. Tájukban az állott vizet frissre kell cserélni, még mielőtt elfogyna. Minden tenyészállat számára biztosítani kell az árnyékos tartózkodási helyet. Természetes árnyékot adhatnak az udvaron lévő fák, vagy ha ez nem lehetséges, árnyékot biztosító tetőt, ereszt kell állítani az állatok számára, ahol menedéket és hűsölési lehetőséget találnak.
1: A tanácsok betartása a négylábú kedvencek, kutyák és macskák esetében a legegyszerűbb. Noha akadnak tulajdonosok, akik megfeledkeznek róluk, főleg a kint tartott kutyákról és macskákról kell külön gondoskodnunk.
3: Tako, za box mora biti primerne velikosti, mora imeti primerno osenčenje, mora biti recimo tudi hiška notri, s tem, ka zdaj v tej vročini hiška, ka je dosti...
4: Így igaz. A szabadtéri kutyakennelnek megfelelő méretűnek kell lennie, amelynek egy része árnyas, s kutyaház is van benne. Noha ez utóbbi most ebben a kánikulában nem sokat segít, ezért amennyiben a tűzőnapon áll a kennel, ajánlott a kutyát más, például megfelelő hőmérsékletű és szellőztetett pincehelyiségbe vagy garázsba áthelyezni. A cicák esetében nagy gondot jelentenek a szabadon élők, akiknek senki sem viseli gondját. Legyünk annyira emberségesek, tegyünk ki számukra is egy-egy tálka friss vizet. Cseréljük többször naponta. Tegyünk bele egy-két kocka jeget, hogy hideg maradjon. A kihelyezett víznek, a cicák mellett megörülnek a sünök, a madarak és méhek is, hiszen nekik is szükségük van vízre, amit a kánikulában nem mindig találnak.
1: A házi kedvencek alkalmazkodnak a hőséghez. Melyek az egészségügyi panaszok jelei, amelyek esetleg a magas kinti hőmérséklet következményei?
3: Ja, skrbeti nas mora, če opazimo kakšne koli znake vročinskega toplotnega udara, ne? To so znaki recimo pri kužekih, pri mucikah.
4: Aggódni kell, ha a hőguta bármelyik jelét észleljük az állatnál. Például a kutyus vagy a cica mozgása koordinálatlan, a légzése nagyon felgyorsult. A kutyák lihegnek, a macskák tátott szájjal lélegeznek, ami rájuk nem jellemző, ha minden rendben van. A kutyák nyál a megváltozik, sűrűbb lesz, a nyelvük a szokottnál pirosabb. Van, amikor hasmenés, hányás kíséri a tüneteket. A kutya vagy macska tántorog, emelkedik a testhőmérséklete, és amikor 40 fok vagy annál több a láza, az állatot azonnal hűvösre kell vinni, a testét fokozatosan hűteni kell. Például vizes törülközőbe takarjuk, és azonnal hívjuk az állatorvost, aki további utasításokkal látja el a gazdát. Az állatot minél előbb be kell vinni az állatorvoshoz. Forró autóval ne szállítsuk az állatot, előtte szellőztessük ki, és hűtsük le az autó belső terét, és csak utána menjünk a beteg állattal az állatorvoshoz. Ami pedig az állatok táplálkozását illeti, a kánikulában a megszokott táppal etethetők a kutyák és macskák. Esetleg könnyen emészthető fehérjedús táp élvez elsőbséget. Előfordul, hogy a cicák és kutyák a nagy melegben kevesebbet esznek. Ez normális, de mégis figyelni kell őket, mert ha teljesen abba hagynák a táplálkozást, akkor ez már aggasztó lehet.
1: Tyás Ezsérdin állatorvos ajánlatait érdemes lesz betartani, hiszen csak így leszünk elégedett állattulajdonosok, függetlenül attól, hogy tenyészállatokról vagy házi kedvenceinkről van szó.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Cigán Szilvia és Szabó Márk összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Észak-Kelet Szlovénia egyik legértékesebb és leggazdagabb élőhelyére, a Goriskoi Naturpark nedves réteire kalauzol el bennünket Gregor Dománko, a Goriskoi Naturpark szakembere. Egy olyan természetvédelmi program kulisszatitkaiba pillantunk be, amely a már máshol szinte teljesen kipusztult lápi tarkalepke és a hangyaboglárka fajok megmentését tűzte ki célul. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannónia földjén pincétől Pirániig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Tappancs és társai.
1: Húsz évvel ezelőtt alakult meg hivatalosan az a civil szervezet, amely a Muravidéken az állatbarát önkénteseket tömöríti. A két évtizedes munka, amely a bajba jutott, kilátástalan állapotban talált, és a jobb jövő biztosításának szándékával felkarolt állatok sorsának egyengetésével járt és jár, folytatódik. Ez elég ok arra, hogy a Tappancs és Társai magazin műsorban bemutassuk a Muravidéki Állatvédő Egyesületet. És ha már kóbor állatokról esett szó, ezeket környékünkön is sok jó ember felkarolja. Berden Magda nyugalmazott tolmács elmeséli, hogy ő miért tette. Tappancs és Társai szombaton 14 óra 15 perckor.

egyszer mindenki elbukik. De esküszöm, ha rajtam múlik, én semmit nem felejtek el.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Csak csendben, csak halkan, hogy ne hallja.